0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, úgy, amilyen

és ami ott lapult bennem most. Ismét megtalált szemnapok a láthatáron, megfelelni már nem kell mától, keressenek bátran, úgysem látnak már a kételyek udvarán.

0: Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: That's the way love, that's the way love, that's the way love, that's the way love, that's the way love goes.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zene.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
2: Indul az érettségi szezon. A fészkelő erdei fülesbaglyok felméréséhez kérnek segítséget. Nyárias meleg várható a következő napokban. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Kezdődnek az érettségik. A következő hetekben 1170 helyszínen több mint 148 ezeren vizsgáznak közép vagy emelt szinten. Ma magyar nyelv és irodalomból, holnap matematikából, szerdán történelemből írásbeliznek a diákok, majd az idegen nyelvek jönnek. A szóbelik emelt szinten június 3-án, közép szinten június 15-én kezdődnek. Újabb országos razzia indult. A héten a teherautó és buszvezetőket ellenőrzik kiemelten a rendőrség egy nemzetközi akció keretében. Figyelik egyebek mellett a járművek műszaki állapotát, a pihenőidő vagy a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos rendelkezések betartását. Vizsgálhatják azt is, hogy az érintettek jogszerűen léptek-e be az országba. A lakosság segítségét kéri a fészkelő erdei fülesbaglyok felméréséhez a Madártani Egyesület. A beérkező információk alapján a szakemberek pontos képet kaphatnak a rejtett életmódú madár hazai elterjedéséről, mondta rádiónknak Orbán Zoltán szóvivő.
3: Hogy lehet felmérni egy éjszaka láthatatlanul mozgó halra? Hangokra kell alapvetően figyelni, a nászrepülő bagolynak a tapsoló hangja, amit a szárnyával ad, a hímnek és a tojónak is van egy jellegzetes húhogó hangja, illetve egyre több helyen fog felhangzani a fiókák jellegzetes ereségkérő nyávogása. A honlap oldalon mindegyikhez van bemutató hangminta, tehát itt könnyű felismerni. Ha valaki beír egy adatot, akkor azzal pontosul a faj országos elterjedési pontérképe.
2: Hallgatózni az esti szürkület óráitól érdemes néhány percet az erkélyről, az emeleti ablakból, a tornácról, a kertből, az utcán vagy a parkban sétálva. Dávid szarvasborjak születtek a Miskolci állatkertben. Az apróságok még április elején jöttek a világra, és napról napra aktívabbak. Egyre gyakrabban csatlakoznak a felnőtt állatokhoz. A vadon élő Dávid szarvasok más néven Miluk a 20. század elején kihaltak. Ilyen állatok már csak állatkertekben élnek. Idehaza kizárólag Miskolcon láthatók. Ragyogó napsütést ígérnek mára is, fátyolfelhők is inkább csak a Dunántúlon jelennek meg az égen. A levegő akár 23-28 fokig is melegedhet. Holnapra valamivel több felhőt ígérnek, de napsütésből is jut majd bőven, este nyugaton már előfordulhat egy-egy zápor. Délután 22-28 fok várható. Szerdán a nap mellé komolyabb gomoly felhők érkezhetnek, több helyen is előfordulhat zápor, zivatar, a fővárosban 27 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szépen.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. május 4-e reggel 6 óra van. Ez a Pécsbook, a 101 hét Best FM-en.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101 hét Best FM. Pécsbook.
1: Ma kezdődnek a tavaszi érettségik. Meghirdette új évadát a Pécsi Nemzeti Színház. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Ma kezdődik a tavaszi érettségi. A magyar nyelv és irodalom írásbeli az első a vizsgák sorában, amelyet emelt és középszinten is reggel 9 órától írnak az érettségizők. Holnap a matematika, majd szerdán a történelem írásbeli, a hét két utolsó napján pedig angol és német nyelv írásbeli vár a diákokra. Idén több mint 148 ezeren érettségiznek. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint a vizsgákat összesen 1170 helyszínen bonyolítják le. Szombaton Erkély koncerten hirdette meg 2026-27-es évadát a Pécsi Nemzeti Színház. A teátrum a következő szezonban 13 premierrel, köztük két ősbemutatóval, valamint klasszikus és kortárs darabokkal is várja a közönséget. A következő évadban Pécset rendez Nina Kleflin, Juronics Tamás, Besenci Árpád és Bozsik Ivett is, de Vince János és Bagó Bertalan által rendezett előadást is láthat majd a közönség. Bővül a pécsi társulat is. Bartus Berci, Bayer Fruzsina, Stauróczki Éva és Xantusz Barbara is a Pécsi Nemzeti Színház csapatát erősíti majd. Olaszország után újra a Pécsi Balettnél koreografál Zahár Lóránd. A Dracula című előadás próbaidőszaka kedden indul. A munkát pedig a nemzetközileg is elismert harangozó díjas koreográfus vezeti. A Dracula a Pécsi Balett új nagy színpadi bemutatója, mely a jól ismert történetet a romantika, a szenvedély és az emberi tragikum felől közelíti meg. Az előadás rendezője Vince Balázs. A bemutató november végén várható a Pécsi Nemzeti Színházban. Nem pihennek a baranyai adóellenőrök. A NAV munkatársai a hosszú hétvégén is dolgoztak. Ezen a héten pedig újabb helyszíneken várható a megjelenésük. Az adótrafipax jelzései szerint szerdán Pécset keresik fel az autószerelőket, illetve a gépjárműalkatrész, gumiabroncs és felni kereskedőket. Csütörtökön pedig villányban lesznek ellenőrzések a vendéglátóhelyeken. A revizorok vizsgálják a számla és nyugtaadást, a jövedéki termékek eredetét és az alkalmazottak bejelentését is. Május 4-én ünnepeljük a tűzoltók védőszentjét, Szent Flóriánt. Ez egyben a tűzoltónap is, ami a katasztrófavédelem állománya számára munkaszüneti nap. Hétfőn tehát Baranyában is szünetel az ügyfélfogadás és a hatósági ügyintézés az ügyfélszolgálatokon, és hasonló a helyzet a kéményseprésssel is. A készenléti tűzoltók azonban ekkor is szolgálatban vannak. Május 4-én országszerte mintegy 1500 tűzoltó biztosítja a tűzvédelmet. Permetezési munkákat végez hétfőtől 3 napon át a Biokom Pécsett. A társaság azt írja, a vadgesztenyefákat, a rózsaágyásokat és a közterületeken lévő dézsás növényeket vegyszerezik majd, a munkák pedig szokás szerint éjszakára időzítik. A menetrend szerint hétfőn az éjszakai órákban Kertváros, Fehérhegy és a Kereti város rész területén dolgoznak majd. A permetezések pontos menetrendje a Biokom oldalán olvasható. A felhasznált vegyszer emberre, melegvérű állatra nem veszélyes. Hétfőn a perbeszédekkel folytatódhat egy különös kegyetlenséggel több ember sérelmére elkövetett emberölési kísérlet tárgyalása. Az ügyészség egy pécsi férfit vádol azzal, hogy 2023 őszén Molotov koktél segítségével akart felgyújtani egy pécsi társasházat, melyben ketten tartózkodtak. Az ügyben hamarosan ítélethirdetés várható. A héten is folytatódnak a véradások Baranyában. Pécset két állandó helyszínen, a Pacsirta utcai központban és a Forrás véradóponton várják a donorokat a megszokott nyitvatartással, míg Mohácson a kórház transzfúziós osztályán lehet vért adni. A héten Pécset több helyszínen is tartanak kihelyezett véradást. Ma a pécsi orvoskar aulájában, délután pedig az I. és Gyula óvodában, a Málomhegyi úton. Holnap a PTE Bölcsészet és Természettudományi Karán lehet jelentkezni véradásra. Kedden Nagynyárádon a Művelődési Házban is várják a donorokat, csütörtökön pedig a Bói Erzsébet vigadóban várják az önkénteseket. Május 16-án rendezik az idei nepomuki ünnepet Mohácson. Az eseményen ebben az évben is megtartják a C-zászlós felvonulást, amelyre várják a cégek, szervezetek, egyesületek jelentkezését. A részvételi szándékot még egy hétig, május 11-én este 8 óráig várják a szervezők. A nepomuki ünnep egyik csúcspontja a jánoskázás, ehhez csónakosok csatlakozását várják. Ők szintén május 11-ig jelentkezhetnek e-mailben a szervezőknél, vagy személyesen a Mohácsi Kossuth Teátrumban. Rossz hír az allergiásoknak, erősödik a pollen terhelés a következő napokban. Az előrejelzések szerint több allergén koncentrációja is elérheti a magas szintet. Ezek közé tartozik a nyárfa és a tölgy, valamint a fű és ciprusfélék pollen koncentrációja, ami panaszokat okozhat az arra érzékenyeknél. Az érintetteknek érdemes kerülniük a hosszabb szabadtéri tartózkodást, és ajánlott a gyakori hajmosás is a tünetek enyhítésére. Újabb lépéssel került közelebb a bajnoki címhez az NK Universitas Pécs női kosárlabda csapata. Az NB1 döntőjében másodszor találkozott a DVTK és a Pécs. A két együttes szombaton Miskolcon csapott össze. A meccs végeredménye 66-60 lett az NK javára. Így a két együttes közötti párharc jelenleg 2-0-ra áll a Pécs javára. A párharc az egyik fél harmadik győzelméig tart. A következő meccset kedden játssza a két csapat, Pécsett a Lauber Dezső sportcsarnokban. A férfi kosárlabda NB1B-ben szombaton az elődöntő második meccsén találkozott a PVSK Veolia és a Fót. A meccset a pécsi Lauber Dezső sportcsarnokban rendezték. A vendégek előnnyel érkeztek. Az elődöntő első meccsét ugyanis ők nyerték, ám a szombati találkozón remek támadójátékkal, kiemelkedő egyéni és csapatmunkával a PVSK 121-111-re győzni tudott. A párharc így jelenleg 1-1-re áll a két csapat között. A következő meccsre május 5-én kedden kerül sor a Fóti Főnix csarnokban. 22 ország 190 egyesületéből érkeztek résztvevők a 39. Budapest kupára, ahol Kenderesi Péter országos bajnok lett, adta hírül a PVSK a honlapján. 4 korosztály számára rendeztek küzdelmeket judóban. Az U23-asok a nyílt magyar bajnokságon küzdöttek a bajnoki címért. Kenderesi Péter a 100 kg-osok között első helyezést ért el, ezzel a 12. bajnoki címét szerezte meg. A pécsi szakosztályból az U15-ös és U18-as korcsoportban is voltak versenyzők. Takács Ábel a 90 kg-osok között egy harmadik helyezést szerzett, míg Csapó Jakabos Minka a 70 kg-osoknál az ötödik lett. Ez volt a Pécs Book, a 101 hét Best FM-em.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok. Május 4, hétfő, Flórián napja, június 28. Ez a dátum valószínűleg pirosbetűs ünnep a fanatikus Duran Duran rajongók naptárában. Ők tudják, a többiek kedvéért mondom, akik nem fanatikus rajongók, de azért megnéznék őket élőben Budapesten, hogy ez az a nap, amikor a Papp László sportarénában ad koncertet a brit sztárcsapat. Ők indítják az órát, jön a Reach Up for the Sunrise, nem sokára a Nana, és Usher is érkezik Ludacrisszel. 0620 55 55 155 telefon SMS Viber, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best of FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, az év 124. napja, május 4. hétfő. Japán nemzeti ünnepe, ott úgy hívják zöld nap, egyébként pedig hazánkban a tűzoltók napja, Szent Flórián a tűzoltók védőszentje okán, és hát zenei rádió lévén fókuszban minden mennyiségben ugye a zene, nálunk a 90-es és 2000-es évek, viszont 1959-ben ezen a napon adták át első alkalommal a Grammy-díjakat. Megyünk is tovább egy újabb kedvenccel az ezredforduló tájékáról, ez Usher és Ludacris közöse, a Yeah!

0: Isten, nincs az az Isten.
1: Nem. Best FM a legjobb zenék, nyárias meleggel indul a hét, 23-28 ez a két szám, ami között majd valahol, hol magasabban, hol alacsonyabban megáll a hőmérők higanyszála napközben. Esni nem fog, tényleg nyáriasan meleg, napsütéses időnk lesz, részletek és a folytatása a hírek végén, fél hét után pedig a No Doubt zenél.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Ma kezdődnek a tavaszi érettségik. Délután helyenként akár 26 fok is lehet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Ma kezdődik a tavaszi érettségi. A magyar nyelv és irodalom írásbeli az első a vizsgák sorában, amelyet emelt és középszinten is reggel 9 órától írnak az érettségizők. Holnap a matematika, majd szerdán a történelem írásbeli, a hét két utolsó napján pedig angol és német nyelv írásbeli vár a diákokra. Idén több mint 148 ezeren érettségiznek. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint a vizsgákat összesen 1170 helyszínen bonyolítják le. A héten is folytatódnak a véradások Baranyában. Pécset két állandó helyszínen, a Pacsirta utcai központban és a Forrás véradóponton várják a donorokat a megszokott nyitvatartással, míg Mohácson a kórház transzfúziós osztályán lehet vért adni. A héten Pécset több helyszínen is tartanak kihelyezett véradást. Ma a pécsi orvoskar aulájában, délután pedig az I. és Gyula óvodában, a Málomhegyi úton. Holnap a PTE Bölcsészet és Természettudományi Karán lehet jelentkezni véradásra. Kedden Nagynyárádon a Művelődési Házban is várják a donorokat, csütörtökön pedig a Bói Erzsébet Vigadóban várják az önkénteseket. Rossz hír az allergiásoknak, erősödik a pollen terhelés a következő napokban. Az előrejelzések szerint több allergén koncentrációja is elérheti a magas szintet. Ezek közé tartozik a nyárfa és a tölgy, valamint a fű és ciprusfélék pollen koncentrációja, ami panaszokat okozhat az arra érzékenyeknél. Az érintetteknek érdemes kerülniük a hosszabb szabadtéri tartózkodást, és ajánlott a gyakori hajmosás is a tünetek enyhítésére.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Hétfőtől három napon át aszfaltozási munkákat végeznek Pécsett a Maléterpál úton. A munkák miatt teljes útzár lesz érvényben, a Maléterpál út szervízútja és a Krisztina téri jelzőlámpa közötti összekötő úton. Gázhálózati munkák miatt a Bolygó és a Péter utca egy-egy szakaszán szintén teljes útlezárás érvényes. A környéken megváltozott a forgalmi rend is. Forgalomkorlátozásra kell számítani a Maléterpál úton az Ajdinger János úti csomópontnál, valamint az Abaligeti út egy szakaszán is. A meteorológusok előrejelzései szerint ma napos száraz időre számíthatunk, fátyolfelhők megjelenhetnek az égen, csapadék viszont nem várható. A déli szél napközben sokfelé megélénkülhet, koranyárias idő várható, délután egyes helyeken akár 26 fokot is mérhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Ezt a FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó hetet kívánok, most már igazán nyárias, a hajnali fagyoknak is búcsút inthetünk. Ugyanakkor 1 és 10 fok közötti a hajnal a reggel, délutánra 23-28 fok közé melegszik a levegő, száraz, napos, nyárias időnk lesz, minimális kis fátyolfelhőkkel, esni nem fog, ha minden igaz, a hét közepén szerdán csütörtökön hullhat némi csapadék. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Indítom a következőt az egyik leggazdagabb zenész sztár házaspártól, Beyoncé-jön Jay-Z-vel és a Bonnie and Clyde a besten.

0: sötét és szoptad ott. Szeress sötéten és kegyetlen, mint halottját az itt hagyom.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Milleniumi hangulat hét után is, többek között Robbie Williams-el. Konkrétan Millennium a dal címe, a 90-es és 2000-es évek magyar sztárjai is itt lesznek, zenél majd a Hooligans. +20 55 55 155 telefon, SMS, Viber, egy rövid szünet után zenélünk tovább.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Meghirdette új évadát a Pécsi Nemzeti Színház. Folytatódik ma is a napos idő. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Szombaton Erkély koncerten hirdette meg 2026-27-es évadát a Pécsi Nemzeti Színház. A teátrum a következő szezonban 13 premierrel, köztük két ősbemutatóval, valamint klasszikus és kortárs darabokkal is várja a közönséget. A következő évadban Pécset rendez Nina Kleflin, Juronics Tamás, Besenci Árpád és Bozsik Ivett is, de Vince János és Bagó Bertalan által rendezett előadást is láthat majd a közönség. Bővül a pécsi társulat is. Bartus Berci, Bayer Fruzsina, Stauróczki Éva és Xantusz Barbara is a Pécsi Nemzeti Színház csapatát erősíti majd. Hétfőn a perbeszédekkel folytatódhat egy különös kegyetlenséggel több ember sérelmére elkövetett emberölési kísérlet tárgyalása. Az ügyészség egy pécsi férfit vádol azzal, hogy 2023 őszén Molotov koktél segítségével akart felgyújtani egy pécsi társasházat, melyben ketten tartózkodtak. Az ügyben hamarosan ítélethirdetés várható. Újabb lépéssel került közelebb a bajnoki címhez az NK Universitas Pécs női kosárlabda csapata. Az NB1 döntőjében másodszor találkozott a DVTK és a Pécs. A két együttes szombaton Miskolcon csapott össze. A meccs végeredménye 66-60 lett az NK javára, így a két együttes közötti párharc jelenleg 2-0-ra áll a Pécs javára. A párharc az egyik fél harmadik győzelméig tart. A következő meccset kedden játssza a két csapat, Pécsett a Lauber Dezső sportcsarnokban.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Hétfőtől három napon át aszfaltozási munkákat végeznek Pécsett a Maléterpál úton. A munkák miatt teljes útzár lesz érvényben, a Maléterpál út szervízútja és a Krisztina téri jelzőlámpa közötti összekötő úton. Gázhálózati munkák miatt a bolygó és a Péter utca egy-egy szakaszán szintén teljes útlezárás érvényes. A környéken megváltozott a forgalmi rend is. Forgalomkorlátozásra kell számítani a Maléterpál úton az Ajdinger János úti csomópontnál, valamint az Abaligeti út egy szakaszán is. A meteorológusok előrejelzései szerint ma napos száraz időre számíthatunk, fátyolfelhők megjelenhetnek az égen, csapadék viszont nem várható. A déli szél napközben sokfelé megélénkülhet, koranyárias idő várható, délután egyes helyeken akár 26 fokot is mérhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok! Május 4-én, hétfőn sok boldogságot a névnapos Flóriánoknak, és Isten éltessen minden szülinapos Best FM hallgatót is. Lehet együtt ünnepelni akár, mondok, hívható SMS Viber elérhetőséget 0620 55 55 155, a Punjabi MC kezd.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Május 4-e van, hétfő a Star Wars nap. A Csillagok háborúja filmek rajongói ezen a napon fejezik ki tiszteletüket az alkotók felé, és ünneplik meg összetartozásukat. A filmben elhangzó May the Force be with you, az erő legyen veled mondat eleje angolul nagyon hasonlóan hangzik, mint a május 4-e May the Fourth. Így esett a választás a mai napra. További május 4-i érdekességek, híres szülinaposok még ebben az órában egy kicsit később, addig is sok jó zene szól, most Alicia Keys-től a Besten.

0: szerencséjét.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: We're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Best FM, a legjobb zenék. Nyárias meleggel indul a hét, 23-28 fok közötti sok napsütés, kis fátyolfelhő és nulla csapadék, ez most már nem annyira jó a földeknek, de ha minden igaz, a hét közepén jön majd egy kis eső. Részletek a hírek végén, a következő fél óra pedig Spike-kal indul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Ma van a tűzoltó nap. Kezdődik a köztéri növények permetezése Pécsett. Jó reggelt kívánok! Inca Anna Mária vagyok. Május 4-én ünnepeljük a tűzoltók védőszentjét, Szent Flóriánt. Ez egyben a tűzoltó nap is, ami a katasztrófavédelem állománya számára munkaszüneti nap. Hétfőn tehát Baranyában is szünetel az ügyfélfogadás és a hatósági ügyintézés az ügyfélszolgálatokon, és hasonló a helyzet a kéményseprésssel is. A készenléti tűzoltók azonban ekkor is szolgálatban vannak. Május 4-én országszerte mintegy 1500 tűzoltó biztosítja a tűzvédelmet. Permetezési munkákat végez hétfőtől 3 napon át a Biokom Pécsett. A társaság azt írja, a vadgesztenyefákat, a rózsaágyásokat és a közterületeken lévő dézsás növényeket vegyszerezik majd, a munkát pedig szokás szerint éjszakára időzítik. A menetrend szerint hétfőn az éjszakai órákban Kertváros, Fehérhegy és a Kereti város rész területén dolgoznak majd. A permetezések pontos menetrendje a Biokom oldalán olvasható. A felhasznált vegyszer emberre, melegvérű állatra nem veszélyes. A férfi kosárlabda NB1B-ben szombaton az elődöntő második meccsén találkozott a PVSK Veolia és a FOT. A meccset a pécsi Lauber Dezső sportcsarnokban rendezték. A vendégek előnnyel érkeztek, az elődöntő első meccsét ugyanis ők nyerték, ám a szombati találkozón remek támadó játékkal, kiemelkedő egyéni és csapatmunkával a PVSK 121-111-re győzni tudott. A párharc így jelenleg 1-1-re áll a két csapat között. A következő meccsre május 5-én kedden kerül sor a Fóti Phoenix csarnokban.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Hétfőtől 3 napon át aszfaltozási munkákat végeznek Pécsett a Maléterpál úton. A munkák miatt teljes útzár lesz érvényben, a Maléterpál út szervízútja és a Krisztina téri jelzőlámpa közötti összekötő úton. Gázhálózati munkák miatt a Bolygó és a Péter utca egy-egy szakaszán szintén teljes útlezárás érvényes. A környéken megváltozott a forgalmi rend is. Forgalomkorlátozásra kell számítani a Maléterpál úton az Ajdinger János úti csomópontnál, valamint az Abaligeti út egy szakaszán is. A meteorológusok előrejelzései szerint ma napos száraz időre számíthatunk. Fátyolfelhők megjelenhetnek az égen, csapadék viszont nem várható. A déli szél napközben sokfelé megélénkülhet, koranyárias idő várható, délután egyes helyeken akár 26 fokot is mérhetünk.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Május 4-e van, hétfő, jó reggelt, jó hetet kívánok. Sok boldogságot a névnapos Flóriánoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 532 éve a mai napon Kolumbusz Kristóf második expedícióján felfedezte Jamaikát, és elnevezte Santa Gloria szigetnek. May the Force be with you, az erő legyen veled, a csillagok háborúja ikonikus mondata, és May the Fourth, azaz május 4-e, a szójáték miatt ma van a nemzetközi Star Wars nap. Százegy éve a mai napon megszületett Buzánszky Jenő, labdarúgó edző, az aranycsapat hátvédje, sportvezető, a nemzet sportolója. 88 éve ezen a napon született Juhász Előd, zenetörténész, újságíró, a Zenebutik Zenehíd szerkesztője és műsorvezetője.
1: Talán még a fiatalabbak is jól emlékeznek Fez Domino számaira.
0: 54 éves Mike Drint, a Green Day basszusgitárosa. És 1979-ben a mai napon született Lance Bass, amerikai énekes, az NSYNC tagja. Még egyszer sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nagy kalappal az érettségizőknek, akik lassan be kell, hogy érjenek, aztán remélhetőleg mindenkinek minden sikerül, és startolhat a nyár.
2: A balatoni nyár, a messze száll, sok emlék visszajár.
1: Balatoni nyár, jön a KFT klasszikus a Pixától, a Stereo Palmától és a Well Hello-tól, és Zsolti a fuvaros írja, hogy 10 kilométeres a dugó az M5-ösön Budapest felé, baleset miatt Inárcstól. Köszönjük, szól majd egy kis Soul Searcher is. Feeling Love 0620 55 55 155, most tartunk egy rövid szünetet, aztán jönnek újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
3: Autósok, figyelem! Használt autófelvásárlás a Divital Kft-nél. Autót cserélne? Új autót vásárol, de nem elégedett autója beszámítási árával? Vagy csak eladná? Kérjen ajánlatot a Divital Kft-től. Pécs, Árnyas út, a Honvéd Kórház mellett. Autófelvásárláspécs.hu.
4: Megérkezett a tavasz Pécsre, és vele együtt a friss ízek az I Love Pécs Caféba. Kóstold meg a különleges jeges kávékat, frissítő limonádékat és tavaszi kávé különlegességeket. Egy csipetnyi napsütéssel minden korty van. Ha pedig szépen süt a nap, vár a hangulatos terasz. Egy kávé, egy beszélgetés, egy kis pécsi életérzés. I Love Pécs Café, ahol a tavasz mindig egy kicsit tovább tart. Pécs, Széchenyi tér 1.
5: A Pécsi Nemzeti Színházban már látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, mely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol három filmet is forgattak belőle. László Miklós finom, békebeli szerelmes meséje, a 30-as évek nyüzsgő, színpompása Budapestjére repít minket, ahol többek között találkozhatunk vágyakkal, reményekkel, pletykákkal, félreértésekkel, és fény derül két idegen, titokzatos szerelmi levelezésére, akik egy véletlen folytán nagyon is közel kerülnek egymáshoz. Gasztrofesztivál és vásár május 9-én a Mobil Kemencénél. Egy ízélményekkel teli nap a kültéri konyhák és a kemencék világában. Kemencés kóstolófalatok, bemutató sütések és porszfűzés. Regisztráció a Facebookon, bővebb információ mobilkemence.xyz. Szerepcsere Bánfalvi Zoltánnal május 9-én szombaton este 6 órakor a Kodály Központban. A koncertmesterből zeneszerző, az egykori vezető karmesterből szólista, a zeneszerzőből pedig krónikás lesz a koncerten. Bővebb információ pfz.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsolnay Kulturális Negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét a filmekben láthattuk eddig. Mindemellett tartalmas előadások és meglepő információk is lesznek a helyszínen. Bővebb tájékoztatás www.japaneseclassic.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécset június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik majd, és több mint 50 eseményre várják a közönséget. És végül mozi, a pécsi Cinema City-ben már látható az Ördög Prádát visel második része. A filmmel kapcsolatban bővebb információ, illetve vetítési időpontok a Cinema City oldalán. Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
6: Meghirdette új évadát a Pécsi Nemzeti Színház. Folytatódik ma is a napos idő. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Szombaton Erkély koncerten hirdette meg 2026-27-es évadát a Pécsi Nemzeti Színház. A teátrum a következő szezonban 13 premierrel, köztük két ős bemutatóval, valamint klasszikus és kortárs darabokkal is várja a közönséget. A következő évadban Pécset rendez Nina Kleflin, Juronics Tamás, Besenci Árpád és Bozsik Ivett is, de Vince János és Bagó Bertalan által rendezett előadást is láthat majd a közönség. Bővül a pécsi társulat is. Bartus Berci, Bayer Fruzsina, Stauróczki Éva és Xantus Barbara is a Pécsi Nemzeti Színház csapatát erősíti majd. Folytatódik az Egészségakadémia 2.0 előadás sorozata Pécsett. Május 5-én délután 5 órakor várják a közönséget a Jurisics utcai MTA székházba, ahol dr. Merkeli Béla Széchenyi díjas orvos, kardiológus, a Semmelweis Egyetem rektora tart előadást az időskori billentyűbetegségekről és kezelési lehetőségeikről. A részvétel regisztrációhoz kötött. Május 16-án rendezik az idei Nepomuki ünnepet Mohácson. Az eseményen ebben az évben is megtartják a C-zászlós felvonulást, amelyre várják a cégek, szervezetek, egyesületek jelentkezését. A részvételi szándékot még egy hétig, május 11-én este 8 óráig várják a szervezők. A Nepomuki ünnep egyik csúcspontja a jánoskázás, ehhez csónakosok csatlakozását várják. Ők szintén május 11-éig jelentkezhetnek e-mailben a szervezőknél, vagy személyesen a Mohácsi Kossuth Teátrumban.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
6: Hétfőtől 3 napon át aszfaltozási munkákat végeznek Pécsett a Maléterpál úton. A munkák miatt teljes útzár lesz érvényben, a Maléterpál út szervízútja és a Krisztina téri jelzőlámpa közötti összekötő úton. Gázhálózati munkák miatt a Bolygó és a Péter utca egy-egy szakaszán szintén teljes útlezárás érvényes. A környéken megváltozott a forgalmi rend is. Forgalomkorlátozásra kell számítani a Maléterpál úton az Ajdinger János úti csomópontnál, valamint az Abaligeti út egy szakaszán is. A meteorológusok előrejelzései szerint ma napos száraz időre számíthatunk, fátyolfelhők megjelenhetnek az égen, csapadék viszont nem várható. A déli szél napközben sokfelé megélénkülhet, koranyárias idő várható, délután egyes helyeken akár 26 fokot is mérhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Azon kivételes alkalmak egyike a mai, amikor is a francia Rivierán, konkrétan Saint-Tropez-ban rosszabb az időjárás, mint ide haza. 17 fok lesz ma maximum, és esni fog ott, nálunk pedig kellemes nyári idővel indul a hét, ahogy hallottuk. DJ Antoanian és a Welcome to Saint-Tropez, aztán nem sokára az Aesopbész és Sasha, egy régi ismerős is jön, az I Feel Lonely-val. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber, 4 perc elmúlt 8. Jó reggelt, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Eszterfem, a legjobb zenék. Balesetekkel indul a hét és a reggel. Két baleset is történt az M3-ason Budapest felé Kerekharaszt térségében. A 47-es és a 49-es kilométernél is a belső sávot foglalják el a sérült járművek. 6 kilométer hosszú torlódás alakultott ki. Baleset történt az M5-ösön is, ami miatt sokkal nagyobb a dugó, 10-11 kilométer a főváros felé Inárcstól, illetve baleset történt az M0-áson is a Megyeri híd felé Csömörnél. Ott is jó 6-7 kilométeres az araszolás. Kitartást hozzá, jó reggelt, jó utat, jó hetet kívánok egy igazán felemelő dallal, Soul Searcher, Feel in Love, itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Rita írja 0620 55 55 155-re, hogy sziasztok, ma Mónika névnap is van, nem csak Flórián. Üdv, Rita. Így van, Flórián, Mónika, illetve Amál, Amália, Amélia, Amella, Antónia, Bulcsú, Elma, Florianna, Florin, Florina, Flóris, Póris, Gotthárd, Gotthárd, Kocsárd, László, Pelágius és Szilvánus névnap is van, így most már biztosan nem hagytunk ki senkit. Napos, igazán nyári idővel indul a hét, esni nem fog, a maximum 26 fok körül alakul. Hát ez már tényleg nyárias. A hét közepén jöhetnek záporok, zivatarok is. Még több részlet az időjárásról és friss infók a hírekben. 8:30 után pedig a Cut and Move-val idézzük meg újból a 90-es és 2000-es éveket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Ma kezdődnek a tavaszi érettségik. Délután helyenként akár 26 fok is lehet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Ma kezdődik a tavaszi érettségi. A magyar nyelv és irodalom írásbeli az első a vizsgák sorában, amelyet emelt és középszinten is reggel 9 órától írnak az érettségizők. Holnap a matematika, majd szerdán a történelem írásbeli, a hét két utolsó napján pedig angol és német nyelv írásbeli vár a diákokra. Idén több mint 148 ezeren érettségiznek. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint a vizsgákat összesen 1170 helyszínen bonyolítják le. A héten is folytatódnak a véradások Baranyában. Pécset két állandó helyszínen, a Pacsirta utcai központban és a Forrás véradóponton várják a donorokat a megszokott nyitvatartással, míg Mohácson a kórház transzfúziós osztályán lehet vért adni. A héten Pécset több helyszínen is tartanak kihelyezett véradást. Ma a pécsi orvoskar aulájában, délután pedig az I. és Gyula óvodában, a Málomhegyi úton. Holnap a PTE Bölcsészet és Természettudományi Karán lehet jelentkezni véradásra. Kedden Nagynyárádon a Művelődési Házban is várják a donorokat, csütörtökön pedig a Bói Erzsébet Vigadóban várják az önkénteseket. Rossz hír az allergiásoknak, erősödik a pollen terhelés a következő napokban. Az előrejelzések szerint több allergén koncentrációja is elérheti a magas szintet. Ezek közé tartozik a nyárfa és a tölgy, valamint a fű és ciprusfélék pollen koncentrációja, ami panaszokat okozhat az arra érzékenyeknél. Az érintetteknek érdemes kerülniük a hosszabb szabadtéri tartózkodást, és ajánlott a gyakori hajmosás is a tünetek enyhítésére.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Hétfőtől három napon át aszfaltozási munkákat végeznek Pécsett a Maléterpál úton. A munkák miatt teljes útzár lesz érvényben, a Maléterpál út szervízútja és a Krisztina téri jelzőlámpa közötti összekötő úton. Gázhálózati munkák miatt a Bolygó és a Péter utca egy-egy szakaszán szintén teljes útlezárás érvényes. A környéken megváltozott a forgalmi rend is. Forgalomkorlátozásra kell számítani a Maléterpál úton az Ajdinger János úti csomópontnál, valamint az Abaligeti út egy szakaszán is. A meteorológusok előrejelzései szerint ma napos száraz időre számíthatunk, fátyolfelhők megjelenhetnek az égen, csapadék viszont nem várható. A déli szél napközben sokfelé megélénkülhet, koranyárias idő várható, délután egyes helyeken akár 26 fokot is mérhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Május 4-én hétfőn. Ezen a napon a legmelegebb 2018-ban Hedelényben volt, 32,3 Celsius fok, a leghidegebb pedig 2021-ben Zabarban, -3,5 fok. Ma semmi szélsőség a kettő közötte, inkább a meleg rekordhoz közel. 26 fok körül alakul a maximum. Kellemes, napos, szép nyári idővel indul a hét, esni nem fog, a hét közepén jöhetnek záporok, zivatarok, és marad a meleg, szerdán akár 28 fok is lehet majd. És maradnak, sőt, szólnak a folytatásban és a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. A Depeche Móddal nosztalgiázunk, It's No Good a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Itt az idő, elérkezett az érettségi napja, nagy kalappal mind a nagyjából 150 ezer érettségizőnek. Itt az idő, The Time Is Now, a Molokó dalának címe, ők is jönnek majd. És zenél a Margaret Island is. 0620 55 55 155 telefon SMS Viber. A friss hírek jönnek mindjárt, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Már megint a Premier Outlet bementek.
3: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
4: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
5: Premier Outlet Budapest.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
6: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Meghirdette új évadát a Pécsi Nemzeti Színház. Folytatódik ma is a napos idő. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Szombaton Erkély koncerten hirdette meg 2026-27-es évadát a Pécsi Nemzeti Színház. A teátrum a következő szezonban 13 premierrel, köztük két ősbemutatóval, valamint klasszikus és kortárs darabokkal is várja a közönséget. A következő évadban Pécset rendez Nina Kleflin, Juronics Tamás, Besenci Árpád és Bozsik Ivett is, de Vince János és Bagó Bertalan által rendezett előadást is láthat majd a közönség. Bővül a pécsi társulat is. Bartus Berci, Bayer Fruzsina, Stauróczki Éva és Xantusz Barbara is a Pécsi Nemzeti Színház csapatát erősíti majd. Hétfőn a perbeszédekkel folytatódhat egy különös kegyetlenséggel több ember sérelmére elkövetett emberölési kísérlet tárgyalása. Az ügyészség egy pécsi férfit vádol azzal, hogy 2023 őszén Molotov koktél segítségével akart felgyújtani egy pécsi társasházat, melyben ketten tartózkodtak. Az ügyben hamarosan ítélethirdetés várható. Újabb lépéssel került közelebb a bajnoki címhez az NK Universitas Pécs női kosárlabda csapata. Az NB1 döntőjében másodszor találkozott a DVTK és a Pécs. A két együttes szombaton Miskolcon csapott össze. A meccs végeredménye 66-60 lett az NK a javára, így a két együttes közötti párharc jelenleg 2-0-ra áll a Pécs javára. A párharc az egyik fél harmadik győzelméig tart. A következő meccset kedden játssza a két csapat, Pécsett a Lauber Dezső sportcsarnokban.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta akkumulátorok és autóüvegcentrum.
1: Hétfőtől három napon át aszfaltozási munkákat végeznek Pécsett a Maléterpál úton. A munkák miatt teljes útzár lesz érvényben, a Maléterpál út szervízútja és a Krisztina téri jelzőlámpa közötti összekötő úton. Gázhálózati munkák miatt a Bolygó és a Péter utca egy-egy szakaszán szintén teljes útlezárás érvényes. A környéken megváltozott a forgalmi rend is. Forgalomkorlátozásra kell számítani a Maléterpál úton az Ajdinger János úti csomópontnál, valamint az Abaligeti út egy szakaszán is. A meteorológusok előrejelzései szerint ma napos száraz időre számíthatunk, fátyolfelhők megjelenhetnek az égen, csapadék viszont nem várható. A déli szél napközben sokfelé megélénkülhet, koranyárias idő várható, délután egyes helyeken akár 26 fokot is mérhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Május 4-én, azon a napon, amelyen 532 éve Kolumbusz Kristóf második expedíciója során felfedezte Jamaikát és elnevezte Santa Gloria szigetnek, és ha Jamaika, akkor Bob Marley, úgyhogy indítsa ő nálunk ezt az órát. Jön a Jammin, érkezik a Backstreet Boys, az ATB, a Unique és Madonna is. Sok-sok régi ismerős állistás nevek a 90-es és 2000-es évekből. Én Maxim Levente vagyok, 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Jó utat, jó munkát, nagy kalappal az érettségizőknek, 5 perc elmúlt 9, ez a
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. A popzene két generációja találkozott nemrég a Coachella Fesztivál színpadán. Madonna és Sabrina Carpenter, akik bejelentették, hogy hivatalosan is kiadják Bring Your Love című duettjüket, amelyet először az imént említett fesztivál színpadán hallhatott a közönség, és akinek fogalma sincs róla, hogy ki az a Sabrina Carpenter, az nincs vele hegyedül. Nyilván a érettségiző gyerekem inkább tudja, de reméljük a magyart is. És akkor kedves érettségizők, egy kis biztatás Sikéntől és Bryan Adamstől, Don't Give Up a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

speaks righteous. Sister Cena says funky. How bizarre.

back around.

to my face. Best FM, a legjobb zenék. Pár balesettel ugyan, de elindult a hét. Most már nem látok semmi különöset, ha valaki mégis dugót, balesetet tapasztal, írja meg a közlekedési infót a 0620 55 55 155-re. Közben indítom a Yolanda Be Cool We No Speak Americano című dalát.

Rádió FM a legjobb zenék, itt az idő, The Time Is Now címmel a Molokó dalát hallottuk, és itt az idő, a jó idő, a nyári idő, 26 fok, sok napsütés, az esernyő teljességgel fölösleges lesz ma.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Azt írja nekünk Bálint, hogy 4-5 kilométeres a torlódás az M7-esen Balaton felé, Pákozd előtt a terelés miatt. Köszönjük szépen, 0620 55 55 155, ide ért nekünk Bálint. Jönnek a legfrissebb hírek, 10 után pedig folytatjuk a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Itt lesz majd Gabriel dala, a Dreams. És visszatekerjük az időkerekét a Vénusszal is. Hey, a világ közepén, táncol a szívem, mert én vagyok a fény. Itt a vége a hétfő reggelnek, de nem a legjobb zenéknek. Rövid szünet, aztán folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes.
2: Hey Martinez, you ready, girl?
3: Come on, let's do this, gang.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Ma van a tűzoltó nap. Kezdődik a köztéri növények permetezése Pécsett. Jó reggelt kívánok! Inca Anna Mária vagyok. Május 4-én ünnepeljük a tűzoltók védőszentjét, Szent Flóriánt. Ez egyben a tűzoltó nap is, ami a katasztrófavédelem állománya számára munkaszüneti nap. Hétfőn tehát Baranyában is szünetel az ügyfélfogadás és a hatósági ügyintézés az ügyfélszolgálatokon, és hasonló a helyzet a kéményseprésssel is. A készenléti tűzoltók azonban ekkor is szolgálatban vannak. Május 4-én országszerte mintegy 1500 tűzoltó biztosítja a tűzvédelmet. Permetezési munkákat végez hétfőtől 3 napon át a Biokom Pécsett. A társaság azt írja, a vadgesztenyefákat, a rózsaágyásokat és a közterületeken lévő dézsás növényeket vegyszerezik majd, a munkát pedig szokás szerint éjszakára időzítik. A menetrend szerint hétfőn az éjszakai órákban Kertváros, Fehérhegy és a Kereti város rész területén dolgoznak majd. A permetezések pontos menetrendje a Biokom oldalán olvasható. A felhasznált vegyszer emberre, melegvérű állatra nem veszélyes. A férfi kosárlabda NB1B-ben szombaton az elődöntő második meccsén találkozott a PVSK Veolia és a FOT. A meccset a pécsi Lauber Dezső sportcsarnokban rendezték. A vendégek előnnyel érkeztek, az elődöntő első meccsét ugyanis ők nyerték, ám a szombati találkozón remek támadó játékkal, kiemelkedő egyéni és csapatmunkával a PVSK 121-111-re győzni tudott. A párharc így jelenleg 1-1-re áll a két csapat között. A következő meccsre május 5-én kedden kerül sor a Fóti Phoenix csarnokban.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Hétfőtől 3 napon át aszfaltozási munkákat végeznek Pécsett a Maléterpál úton. A munkák miatt teljes útzár lesz érvényben, a Maléterpál út szervízútja és a Krisztina téri jelzőlámpa közötti összekötő úton. Gázhálózati munkák miatt a Bolygó és a Péter utca egy-egy szakaszán szintén teljes útlezárás érvényes. A környéken megváltozott a forgalmi rend is. Forgalomkorlátozásra kell számítani a Maléterpál úton az Ajdinger János úti csomópontnál, valamint az Abaligeti út egy szakaszán is. A meteorológusok előrejelzései szerint ma napos száraz időre számíthatunk. Fátyolfelhők megjelenhetnek az égen, csapadék viszont nem várható. A déli szél napközben sokfelé megélénkülhet. Koranyárias idő várható, délután egyes helyeken akár 26 fokot is mérhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Augusztus 2 a dátum, amit a legnagyobb Lenny Kravitz fanok már biztosan álmukból felkeltve is tudnak. Szóval augusztus 2 vasárnap, amikor a multi-instrumentalista világsztár újból Budapesten koncertezik. Ő indítja az órát The Chamber című dalával. Jön még ebben az órában NST és a Carlos Santana és Ini Kemuzi is. A Here Comes the Hot Stepper-rel 0620-55-55-155 telefon SMS Viber 4 perc elmúlt 10. Hello, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM, a legjobb zenék. Emlékszem, 10 évesen teljesen skifinek tűnt elképzelni, hogy majd átlépünk a 2000-es évekbe. Hát ez megtörtént, és azóta eltelt már 26 év. The New Millennium Topaz slágerével idézzük meg a 90-es és 2000-es évek fordulóját.
2: Best FM, a legjobb zenék. What is fact?

0: Best FM, a legjobb zenék. Továbbra is erős a forgalom az M7-esen a Balaton felé a Velencei tó térségében kialakított terelésnél. Lassulás, időszakos torlódás tapasztalható, ezen kívül baleset történt a 31-es főúton Szent Márton gáta közelében. Két autó ütközött az 58-as kilométernél egy sávon, irányonként váltokozva halad a forgalom. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Köztük az Animal Cannibals vakációs slágerével.
2: Ülünk a vonaton, ülünk a vonaton.
1: De egyelőre még érettségi, állítólag nem volt egyszerű a magyar, de Radics Jacknek, azaz Jack Reddicksnek ez sem számít. No matter!
3: No matter!
1: 0620-55-55-155 telefon SMS Viber. Tartunk egy rövid szünetet, aztán a délelőtt utolsó órájában is jönnek a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
4: Eljött a jövő. Megérkezett az Elvitara, a Suzuki tisztán elektromos, összkerék meghajtású modellje. Minden terepen otthon érzi magát. Próbálja ki az Elvitarát a Suzuki Vargánál Kozár Michelinben. Kérjen időpontot most. facebook.com/Suzuki Varga.
5: Gasztrofesztivál és vásár május 9-én a Mobil kemencénél. Egy ízélményekkel teli nap a kültéri konyhák és kemencék világában. Kemencés kóstolófalatok, bemutatós ütések és borszfőzés. Regisztrálj Facebook oldalunkon. mobilkemence.xyz.
6: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
7: A Pécsi Nemzeti Színházban már látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, mely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. László Miklós finom, békebeli szerelmes meséje a 30-as évek nyüzsgő, színpompásabb Budapestjére repít minket, ahol többek között találkozhatunk vágyakkal, reményekkel, pletykákkal, félreértésekkel, és fényderül két idegen titokzatos szerelmi levelezésére, akik egy véletlen folytán nagyon is közel kerülnek egymáshoz. Gasztrofesztivál és vásár május 9-én a Mobil kemencénél. Egy ízélményekkel teli nap a kültéri konyhák és a kemencék világában. Kemencés kóstolófalatok, bemutatós ütések és borszfőzés. Regisztráció a Facebookon, bővebb információ a mobilkemence.xyz. Szerepcsere Bánfalvi Zoltánnal május 9-én szombaton este 6 órakor a Kodály Központban. A koncertmesterből zeneszerző, az egykori vezető karmesterből szólista, a zeneszerzőből pedig krónikás lesz a koncerten. Bővebb információ pfz.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsolnai Kulturális Negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét a filmekben láthattuk eddig. Mindemellett tartalmas előadások és meglepő információk is lesznek a helyszínen. Bővebb tájékoztatás www.japaneseclassic.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik majd, és több mint 50 eseményre várják a közönséget. És végül mozi, a pécsi Cinema Cityben már látható az Ördög Prádát visel második része. A filmmel kapcsolatban bővebb információ, illetve vetítési időpontok a Cinema City oldalán. Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
8: Már placon a hazai Eper, nem lesz jobb a tavainál az idei szezon. Indul a Szabadság projekt a Hormuzi szorosban. Árthat a túlzásba vitt bőrápolás a kamaszoknál. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Elindult a szamóca szezon, a fóliás gyümölcs már megjelent a kínálatban, ez hazai. A szabadföldi termesztés e hónap közepétől érik, mondta rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója Mártonfi Béla.
9: A hideg, főleg a keleti ország részben idén is elkapta a magyar szamócát, ezért hiába növekedett egy kicsit 4-5%-kal a termőterület. A tavalyi termés mennyiségre számítunk, az olyan 7000-7500 tonna körül lehetséges, de ez bőségesen elér arra az időszakra, amikor Magyarországon ugye a fogyasztás dömpingje van. Körülbelül május közepére az import elfogy, és akkor már csak magyar szamóca van a piacon.
8: Már csaknem 700 ezeren rendelkeztek a neten, adójuk 1+1%-áról. A NAV ESZIA felületén az is látható, hogy 190 ezeren megkezdték a kitöltést, de még nem küldték be a nyilatkozatot. Május 20-a a határidő. Tavaly több mint 2,1 millióan éltek a lehetőséggel. Összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez, civil szervezetekhez, vallási közösségekhez vagy a Nemzeti Tehetség programhoz. Az amerikai haditengerészet ma megkezdi a Szabadság projekt műveletet, jelentette be közösségi oldalán Donald Trump. A manőver célja, hogy átkísérjék a Hormuzi szoroson a Perzsa-öbölben rekedt semleges hajókat. Az elnök részletekről nem írt, azt viszont jelezte, bármilyen beavatkozás esetén keményen lépnek fel. Az iráni vezérkar válaszközleményében figyelmeztette az amerikai erőket, támadással kell számolniuk, ha megközelítik a Hormuzi szorost. Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat, a túlzásba vitt bőrápolás ugyanakkor ebben az életkorban ronthat is a helyzeten, állítja a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza. Kovács Anikó szerint bőrszárazsághoz, irritációhoz, fájdalmas viszkető allergiás reakciókhoz is vezethet mindez. Azt tanácsolja, hogy a tinédzserek és szüleik kérjék ki szakember véleményét, és ne kövessék a közösségi médiában terjedő bizonytalan házi praktikákat. Derűs időre számíthatunk, legfeljebb a Dunántúlon jelenhetnek kevés fátyol felhő az égen, de csapadék ott sem valószínű. A szelet több felé kísérik élénk, északnyugaton erős lökések. A 23-28 fokot késő este 12-19 fok követheti. Holnap is ugyanerre készülhetünk, csak már több felhővel, leginkább a nyugati és a középső ország részben. A szerda és a csütörtök az előrejelzések szerint csapadékot is ígér, záporokat, zivatarokat egyaránt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Élükön az idén jubiláló háromtagúra fogyatkozott, de továbbra is aktív Pussycat Dollzal. Hás-hás, készül Karamel, jön Tupac, a Destiny's Child és Justin Timberlake is. 0625555155 telefon, SMS, Viber. Ha dugó baleset van, várom az infót 5 perccel 11 után. Jó munkát, jó utat, hello, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Ezt a film a legjobb zenék a jamaikai reggae soul énekes Jack Reddix 99-es No Matter című dalával megy tovább a hétfő délelőtt. Az énekes egyik legismertebb slágere ez, amely főleg Európában, ezen belül is a német nyelvterületeken és Dél-Afrikában volt hatalmas siker a 90-es évek végén. No Matter a besten. You know, I've been trying to get through this fixed color mind that sometimes your nightmare turns into your dreams.

0: Na gyere nyomás, szágult be vonat, tele van a vagon. Nincs együnk és mégis ülünk a vonaton.
1: Ülünk a vonaton,
0: ülünk a vonaton,

0: Jazz FM, a legjobb zenék. Erős a forgalom az M7-esen a Balaton felé a Velencei tó térségében kialakított terelésnél, illetve szintén sokan haladnak az M1-esen Budapest felé Bicske és Biatorbágy között, kell haraszolgatásra számítani a külső sávban, ugyancsak a főváros felé vezető oldalon, csak kicsit távolabb Győr és a Nagyszent János bőny csomópont között új terelést építenek ki a 108-as és a 101-es kilométer között. Mozgó tereléssel csak a leálló sáv járható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: A hírek után már Majoros Rita nyomja meg a Play gombot, ami Jennifer Lopez Play című dalát indítja majd el. Jó étvágyat, találkozzunk holnap reggel is, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do-wop-a-do-wop-shoo-fee-doo.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A nyári ruhákat ellenőrzik a fogyasztóvédők, egyre több gyermeket ér szexuális bántalmazás a neten. Rúzsa Magditól a Hungáriáig odaítélték az Artisius díjakat. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Újabb akciósorozatba kezdtek a fogyasztóvédők, a nyári ruházati termékeket, fehér neműket ellenőrzik, és nem csak a boltokban, jó néhány mintát laboratóriumban is megvizsgálnak. Arra kíváncsiak, hogy mindenben megfelelnek-e az előírásoknak, illetve arra, hogy a vevők megkapnak-e minden fontos és előírt tájékoztatást. Tavaly 120 áruból 22 bukott meg a teszteken. Egyre több a gyermekeket érintő szexuális visszaélés az interneten. Az áldozatok nagy része óvodás, általános iskolás. Fontos, hogy a szülők tudatosan neveljék gyermeküket az okos eszközök használatára, hangsúlyozta rádiónknak Csalár Dorina, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság osztályvezetője.
2: Amire érdemes odafigyelni, hogy milyen applikációkat használ a gyermek, kivel kommunikál, kivel csetel, kivel játszik. Ugye itt az online játék is ebben az életkorban nagyon népszerű szokott lenni. Viszont ahhoz, hogy a szülő ezeket az információkat megkapja a gyermektől, nagyon fontos az a bizalmi kapcsolat, amit jó esetben ugye a gyermek 10-12 éves korára már régen kiépített a szülő a gyermekkel. Úgyhogy itt mindig a bizalom és a kommunikáció az, ami megelőzés alapja lehet.
1: Nagy-Britannia csatlakozna az Ukrajnának összeállított 90 milliárd eurós uniós hitelcsomaghoz. Emellett a héten várhatóan újabb büntetőintézkedéseket jelent be, amelyek az orosz katonai beszállítói hálózat szereplőit sújtják. Az orosz hadsereg éjszaka 155 drónnal támadott ukrajnai célpontokat. A csapásokban többen meghaltak, illetve megsebesültek. Moszkvában egy ukrán drón csapódott be egy toronyházba, alig 10 kilométerre a Kremltől. Ott senki sem sérült meg. László Attila kapja idén az Artisius könnyű zenei alkotói életműdíját. Az év zeneszerzője Rácz Gergő, az év szövegírója Rúzsa Magdi lett. Az év produkciója díjat a Hungária együttesnek ítélték oda két nagy koncertjéért. A szerzői egyesület 26. alkalommal ismerte el a legjobbak munkáját. A jövő hétfőn lesz az ünnepélyes díjátadó a Magyar Zeneházában. Szerdáig biztosan marad a napsütéses tavasz, már is mondom a részleteket. Derűs időre számíthatunk, legfeljebb a Dunántúlon jelenhetnek kevés fátyol felhő az égen, de csapadék ott sem valószínű. A szelet többfelé kísérik élénk, északnyugaton erős lökések. A 23-28 fokot késő este 12-19 fok követheti. Holnap is ugyanerre készülhetünk, csak már több felhővel, leginkább a nyugati és a középső ország részben. A szerda és a csütörtök az előrejelzések szerint csapadékot is ígér, záporokat, zivatarokat egyaránt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás hétkezdést és könnyű akadályokat a hétre mindenkinek. Majoros Rita vagyok. Szép délutánt is kívánok mindenkinek, jó étvágyat az ebéd előttnek, és egyszerűen csak jó hangulatot mindenhová mindenkinek. Azon leszek én is ma délután, hogy az isteni zenékkel ezt hozzam. Hozok érdekességeket és közlekedési információkat, úgyhogy töltsük együtt a délutánt, és indítsunk J-Lo-val.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Yeah, that's the hotness right there.

Best FM a legjobb zenék. Hogy telt a hosszú hétvége? Remélem, hogy ki tudtak kapcsolni valami jó kis tavaszi programmal. Én túrázni voltam a hétvégén méghozzá egy kutyamentő alapítvány kis mentvényeivel. Őket vittük sétálni, és hát szerintem fantasztikus volt, és ők is nagyon-nagyon élvezték. Most sajnos nekem nincs lehetőségem befogadni, de aki esetleg meg tudja tenni, mindenképpen fogadjon örökbe, hogyha olyanok a lehetőségek és a feltételek. Ha pedig annyival tud segíteni, hogy támogatja akár egy-egy alapítvány munkáját, vagy nagyon sokan hirdetnek ilyen közös sétákat kutyákkal, higgyék el, önök is és a kutyusok is nagyon élvezik, úgyhogy én csak erre tudok buzdítani mindenkit. Na meg a zenehallgatásra a mai délutánon, én itt leszek 6 óráig és hozom a legjobbakat, érdekességeket, információkat, úgyhogy találkozzunk itt a Best FM frekvenciáján egész délután. Ákos és az Örvény érkezik hamarosan, de jön majd Dario G és a Gorillaz, most pedig a Flip the Script viszi tovább a délután. Szép napot itt a Best FM-en! In the house, come on, flip the script is in the house, yeah, flip the script is in the house.

0: Fesztefem a legjobb zenék. A mai délutánon is, ahogy azt már megszokhatták, utazhatunk együtt. Én hozom a közlekedési információkat, annyit kérek cserébe, hogyha látnak valamit az utakon, hívjanak fel, vagy írjanak a számunk 0620-55-55-155. Na nézzük eddig, milyen infók jöntek. Erős a forgalom az M7-esen a Balaton felé. A Velencei tó térségében kialakított terelésnél lassulás van, torlódás. Szintén sokan haladnak az M1-es autópályán Budapest felé, Bicske és Bíjatorbágy között. Araszolásra kell számítani a külső sávban. Ugyancsak a főváros felé vezető oldalon, csak kicsit távolabb Győr és Nagy Szent János bőny csomópont között új terelést építenek. Épp a 108-as és a 101-es kilométerek között mozgó terelésre csak a leállósáv járható. Jelenleg lassabb haladást okoz egy rövidebb szakaszon, ezt írták a hallgatók. Köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620-55-55-155 a számunk. Jó utat ma is mindenkinek és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.
2: 1975, we brought you an album with a song.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délutánt a folytatásban is mindenkinek, mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek pár perc múlva, utána itt lesz a Red Bull Piavaker.
2: Nem tudhatom, hogy másnak ketáljék, mit jelent nekem szülő hazám, mit elángoktól.
1: És jön majd a Kosin is és a Kecs.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Gasztrofesztivál és vásár május 9-én a Mobil kemencénél. Egy ízélményekkel teli nap a kültéri konyhák és kemencék világában. Kemencés kóstolófalatok, bemutatósütések és borszfőzés. Regisztrálj Facebook oldalunkon. mobilkemence.xyz.
4: Eljött a jövő. Megérkezett az Elvitara, a Suzuki tisztán elektromos, összkerék meghajtású modellje. Minden terepen otthon érzi magát. Próbálja ki az Elvitarát a Suzuki Vargánál Kozár Michelinben. Kérjen időpontot most. facebook.com/Suzuki Varga.
5: A Pécsi Nemzeti Színházban már látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, mely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. László Miklós finom, békebeli szerelmes meséje, a 30-as évek nyüzsgő, de színpompása Budapestjére repít minket, ahol többek között találkozhatunk vágyakkal, reményekkel, pletykákkal, félreértésekkel, és fény derül két idegen, titokzatos szerelmi levelezésére, akik egy véletlen folytán nagyon is közel kerülnek egymáshoz. Gasztrofesztivál és vásár május 9-én a Mobil kemencénél. Egy ízélményekkel teli nap a kültéri konyhák és a kemencék világában. Kemencés kóstolófalatok, bemutatós sütések és borszfőzés. Regisztráció a Facebookon, bővebb információ a mobilkemence.xyz. Szerepcsere Bánfalvi Zoltánnal május 9-én szombaton este 6 órakor a Kodály Központban. A koncertmesterből zeneszerző, az egykori vezető karmesterből szólista, a zeneszerzőből pedig krónikás lesz a koncerten. Bővebb információ pfz.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsolnai Kulturális Negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét a filmekben láthattuk eddig. Mindemellett tartalmas előadások és meglepő információk is lesznek a helyszínen. Bővebb tájékoztatás www.japaneseclassic.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécset június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik majd, és több mint 50 eseményre várják a közönséget. És végül mozi, a pécsi Cinema City-ben már látható az Ördög Prádát visel második része. A filmmel kapcsolatban bővebb információ, illetve vetítési időpontok a Cinema City oldalán. Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
6: Arany és a többiek, véget ért a magyar érettségi, illegális fakereskedelem, a rászorulókhoz került a lefoglalt áru, átvették megbízó levelüket a listás képviselő. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Ezekben a percekben fejeződik be a magyar nyelv és irodalom érettségi, több mint 78 ezeren adtak számot tudásukról. A szövegértési nyelvi feladatok után középszinten Vas Albert, Herceg Ferenc és Jókai Mór kapcsán is szerepeltek kérdések az irodalom feladatlapban, aztán Arany János költeményét, a Tölgyek alatt című remeket elemezhették a diákok. Holnap a matematika írásbelivel folytatódik az érettségi. Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben, ez derült ki a Nébih és a társhatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma, mondta rádiónknak Nagy Dániel országos erdészeti főfelügyelő.
7: jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter faanyagot koboztunk el. Ezt önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
6: Átvették megbízó levelüket a választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók. Az Országház kupola termében volt az ünnepélyes esemény. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke köszöntőjében elmondta, a voksolás lebonyolításában több mint 100 000 ember vett részt. A választás a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott le, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen rögzítették. Az európai nemzetek mindenképp biztosítják a katonai támaszpontok használatáról szóló megállapodások végrehajtását, jelentette ki a NATO főtitkára. Mark Rutte hozzátette, változtatnak eddigi álláspontjukon, és ha kell, akkor kulcsfontosságú eszközöket bocsátanak az amerikaiak rendelkezésére a közel-keleti akcióikhoz. Korábban Donald Trump elnök azzal vádolt meg néhány NATO tagállamot, hogy cserben hagyták az Egyesült Államokat. Derűs időre számíthatunk, legfeljebb a Dunántúlon jelenhetnek kevés fátyol felhő az égen, de csapadék ott sem valószínű. A szelet több felé kísérik élénk, északnyugaton erős lökések. A 23-28 fokot késő este 12-19 fok követheti. Holnap is ugyanerre készülhetünk, csak már több felhővel, leginkább a nyugati és a középső ország részben. A szerda és a csütörtök az előrejelzések szerint csapadékot is ígér, záporokat, zivatarokat egyaránt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Egy óra után járunk 4 perccel, szép délután mindenkinek, Majoros Réte vagyok. Sokan végeztek már az írásbeli magyar nyelv és irodalom érettségivel, úgyhogy mi újság, ha valaki szívesen beszámolna, nyugodtan hívjon vagy írjon a számunk 0620-55-55-155. Lady Gagával pedig én indítom az órát, jön már is a paparazzi. Szép napot!
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. Hát azt kell mondjam, nem volt túl könnyű dolga a mai napon érettségizőknek. Megnézegettem a feladatokat. Hát én valószínűleg mentem volna újra érettségizni. Úgyhogy tényleg le a kalappal, egy napon túl vannak, úgyhogy lehet most már pihenni. Akár válaszolni is a nap kérdésére, ami az érettségihez kapcsolódik. Ma arra vagyok kíváncsi. Kinek mi az az akár tantár, de lehet akár az életben bármilyen más téma, amiből tuti, hogy ötösre tudna érettségizni. Gondolok itt ilyesmire, hogy én például a mexikói szappanoperákból nagy valószínűséggel ötösre érettségiznék, vagy mondjuk a röplabda sporták szabályaiból, abban is eléggé otthon vagyok. Szóval ilyesmikre gondolok. 0620-55-55-155, kinek mi az, amiből tuti, hogy ötösre érettségizne? Lehet az tényleg tantárgy, mert mondjuk azt mondja, hogy ő matekból vagy magyarból nagyon jó, de lehet az, hogy mondjuk autószerelésből tuti, hogy ötösre érettségizne. Szóval jöhetnek a saját tippek a 0620-55-55-155-re. Ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is várom a válaszokat. Aerosmith-t hozok cserébe. Itt az Amazing a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék. Meg is jöttem a legfrissebb útinfókkal. Budapestről kaptam egyet, hogy baleset történt az Üllői úton, a Korvin negyed előtt, a Lilium utcánál, úgyhogy ott kell fennakadásra számítani, illetve a Kerepesi úton is baleset történt, méghozzá a Puskás-Ferenc stadion előtt, úgyhogy ott kell figyelni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Én ezt figyelem, ha valakinek van infója, megköszönöm, hogyha elküldi. Ha a 61-es főúton Tamási térségében egy autó hajtott tárogva, az 54-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Ezt Attilának köszönöm szépen. 0620 55 55 155, még egyszer a számunk. Köszönöm előre is az infókat. Vigyázzanak magukra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Unique és az Úton, a folytatásban friss híreket hallgatunk, mert pár perc múlva délután 2 óra lesz, aztán a Black Eyed Peas nyitja majd az órát, jön a Don't Funk With My Heart. És aztán jön majd a Random Trip is, és a zene benned.
2: Mindig ott van benned, hogy megszelidítsa a csendet, kéz a kézben, minden rendben, csak mentek a világ ellen.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felé.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségitadó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: Megérkezett a tavasz Pécsre, és vele együtt a friss ízek az I Love Pécs Caféba. Kóstold meg a különleges jeges kávékat, frissítő limonádékat és tavaszi kávé különlegességeket. Egy csipetnyi napsütéssel minden kocsban. Ha pedig szépen süt a nap, vár a hangulatos terasz. Egy kávé, egy beszélgetés, egy kis pécsi életérzés. I Love Pécs Café, ahol a tavasz mindig egy kicsit tovább tart. Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Lauer a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen klasszik house slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es

0: Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Nem lesz jobb a tavainál, elstartolt az Eper szezon, még 16 nap milliárdokról kell döntenünk. Szabadságprojekt, egyre feszültebb a helyzet a Hormuzi szorosban. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Elindult a szamóca szezon, a fóliás gyümölcs már megjelent a kínálatban, ez hazai, a szabadföldi termesztés e hónap közepétől érik, mondta rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója Márton Fibéla.
2: A hideg, főleg a keleti ország részben idén is elkapta a magyar szamócát. Hiába növekedett egy kicsit 4-5%-kal a termőterület. A tavalyi termés mennyiségre számítunk, az olyan 7000-7500 tonna körül lehetséges, de ez bőségesen elér arra az időszakra, amikor Magyarországon ugye a fogyasztás dömpingje van. Körülbelül május közepére az import elfogy, és akkor már csak magyar szamóca van a piacon.
1: Már csaknem 700 ezeren rendelkeztek a neten adójuk 1+1%-áról. A NAV ESZ-a felületén az is látható, hogy 190 ezeren megkezdték a kitöltést, de még nem küldték be a nyilatkozatot. Május 20-a a határidő. Tavaly több mint 2,1 millióan éltek a lehetőséggel. Összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez, civil szervezetekhez, vallási közösségekhez vagy a Nemzeti Tehetség programhoz. Az amerikai központi parancsnokság cáfolta, hogy iráni találat érte egyik hadihajójukat a Perzsa-öbölben. Közösségi oldalukon hangsúlyozták, erőik támogatják a szabadságprojektet és érvényesítik az iráni kikötők tengeri blokkádját. A manőver ma startolt. Donald Trump elnök tegnap jelentette be az akciót, amelynek célja, hogy átkísérjék a Hormuzi szoroson a Perzsa-öbölben rekedt semleges teherhajókat. Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat, a túlzásba vitt bőrápolás ugyanakkor ebben az életkorban ronthat is a helyzeten, állítja a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza. Kovács Anikó szerint bőrszárazsághoz, irritációhoz, fájdalmas, viszkető allergiás reakciókhoz is vezethet mindez. Azt tanácsolja, hogy a tinédzserek és szüleik kérjék ki szakember véleményét, és ne kövessék a közösségi médiában terjedő bizonytalan házi praktikákat. A hét közepén már eshet, mondom, milyen idő jön. Derűs időre számíthatunk, legfeljebb a Dunántúlon jelenhet meg kevés fátyol felhő az égen, de csapadék ott sem valószínű. A szelet többfelé kísérik élénk, északnyugaton erős lökések. A 23-28 fokot késő este 12-19 fok követheti. Holnap is ugyanerre készülhetünk, csak már több felhővel, leginkább a nyugati és a középső ország részben. A szerda és a csütörtök az előrejelzések szerint csapadékot is ígér, záporokat, zivatarokat egyaránt.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Napsütéses szép hétfő délutánt kívánok mindenkinek, a folytatásban is így 2 óra után lassan 4 perccel. Én Majoros Rita vagyok, gyerünk együtt tovább ebben a délutánban is. Önök miből tudnának ma totál ötösre leérettségizni? Lehet az egy tantárgy, lehet akár mondjuk a saját munkájuk, jöhetnek az üzenetek, mellé pedig egy kis Black Eyed Peas.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Lenny Kravitz és a Fly Away szólt az imént. Mindjárt jön a Train és a Hillsoul Sister. Előtte egy kis érettségi, hiszen ugye idén hagyományosan magyar nyelv és irodalommal indultak az írásbeli érettségik a mai reggelen. Szövegértési és értelmezési feladatok mellett több teszt feladatot is meg kellett oldani az érettségizőknek. Mi is itt a kollégákkal visszapörgettük az éveket, megnéztük a neten, hogy mik is voltak abban az időben, amikor mi érettségiztünk, és szerintem akkor sem volt egyébként könnyű, és most sem volt az, legalábbis a középszintű érettségi, én is középszinten érettségiztem. Nekünk, ha jól emlékszem, Umberto Eco a rózsa neve volt, hát itt pedig a srácoknak Vas Albert és Jókai Mór is szerepelt a mai érettségin. Önök pedig egyébként mit húztak annak idején, akár a szóbelin, vagy mik voltak az érettségin a magyar nyelv és irodalomból? 0-20-55-55-155 ide írják meg, vagy válaszoljanak a nap kérdésére. Ma arra vagyok kíváncsi, ki miből tudna maximális ötösre vizsgázni akár az idei érettségin, legyen az bármilyen tantár, de lehet akár mondjuk a saját munkájuk is, vagy ha van egy hobbi, amihez nagyon értenek, na az is jöhet, mert azt írta Laci, hogy ő például motorokból bármikor, legyen az a műszaki része, legyen az a vezetéssel kapcsolatban bármi, szóval minden, ami a motorokhoz kapcsolódik, ő abból tuti ötösre érettségizne. És önök 0-20-55-55-155 ide írják meg. Jöhet a Hey Soul Sister és a Train a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Lívia írt egy üzenetet, hogy az Üllői úton baleset történt a Corvin negyed előtt, úgyhogy egy kis dugóra kell számítani. Aztán írt Kriszti is, hogy baleset történt a Dózsa-György téren, a Krisztina körúton, úgyhogy ott is figyelni kell, illetve a Szea Kálmán térnél, a Várfok utcában, tehát Várfok utca Vérmező úti kereszteződésnél is baleset történt. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek útinfója van, nem csak Budapestről, hanem bárhonnan az ország útjairól, megköszönöm, hogyha megírja. Az M85-ös autó úton a határ felé Sopron térségében az alagútban lerobbant egy kis teherautó. A 89-es és a 91-es kilométerek között a belső sáv zárva van, erre kell figyelni. Még egyszer a számunk 0620 55 55 155, várom az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: salsa.
1: Best FM a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, ha már így elkezdődött az érettségi, hogy ki miből tudna ötösre leérettségizni, legyen akár ez egy tantárgy, vagy akár egy hobbi. Nyelvtanulási tippek és módszerek, ebben nagyon otthon vagyok, ezt írja Eszter. Hű, na azért ez mondjuk nem is olyan rossz. Növénygondozás, szoba növények megmentése a halál széléről, ezt írja Lilla. Ez egy nagyon-nagyon hasznos tudás, és szeretnék hozzád beiratkozni mondjuk egy tanfolyamra, ha van rá lehetőség, mert hogy én a szoba növények hozzásegítése a kiszáradáshoz, szerintem én ebből tudnék jól érettségizni. Kávé készítés és latte árt, ebben egészen profinak mondom magam, ezt írja Máté. Wow! Na, az viszont nagyon menő. 0620 55 55 155, jöhetnek továbbra is még a saját tehetségek, de ott vagyok a Facebookon, az Instagramon is várom a kommenteket. Cserébe Christina Aguilera-t hozom, Lil Kimmel, Májával és Pinkkel, itt a Lady Marmalade. Let me hear your flow.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tavaszi feltöltődés. Irány az I Love Peach Café. Különleges ízekkel, frissítő jeges kávékkal, matcha variációkkal, gyümölcsös limonádékkal és üde tavaszi italokkal várnak Pécs szívében. Ülj ki a napsütéses teraszra, kortyolj valami különlegeset és élvezd a pillanatot. I Love Peach Café. Tavasz, ízek, hangulat. Pécs, Széchenyi tér 1.
2: A Pécsi Nemzeti Színházban már látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, mely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. László Miklós finome, békebeli szerelmes meséje, a 30-as évek nyüzsgő, de színpompásabb Budapestjére repít minket, ahol többek között találkozhatunk vágyakkal, reményekkel, pletykákkal, félreértésekkel, és fény derül két idegen, titokzatos szerelmi levelezésére, akik egy véletlen folytán nagyon is közel kerülnek egymáshoz. Gasztrofesztivál és vásár május 9-én a Mobil kemencénél. Egy ízélményekkel teli nap a kültéri konyhák és a kemencék világában. Kemencés kóstolófalatok, bemutató sütések és porszfőzés. Regisztráció a Facebookon, bővebb információ a mobilkemence.xyz. Szerepcsere Bánfalvi Zoltánnal május 9-én szombaton este 6 órakor a Kodály Központban. A koncertmesterből zeneszerző, az egykori vezető karmesterből szólista, a zeneszerzőből pedig krónikás lesz a koncerten. Bővebb információ pfz.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsolnai Kulturális Negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét a filmekben láthattuk eddig. Mindemellett tartalmas előadások és meglepő információk is lesznek a helyszínen. Bővebb tájékoztatás www.japaneseclassic.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik majd, és több mint 50 eseményre várják a közönséget. És végül mozi, a pécsi Cinema Cityben már látható az Ördög Prádát visel második része. A filmmel kapcsolatban bővebb információ, illetve vetítési időpontok a Cinema City oldalán. Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
0: Kapcsoljuk a 0672 333 333-at. A Volántaxi közlekedési információi következnek a 101.7 Best FM-en.
3: Köszöntöm a rádió hallgatóit. Megkezdődtek a csatornafedelek cseréje a Pelléti, a Rácvárosi és a Szigeti úton. A gázvezeték felújítás miatt forgalomkorlátozás van érvényben Péter és a Bolygó utcában. Vezessen körültekintően, figyeljenek egymásra. Kellemes napot kívánunk a Volántaxi csapata nevében.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
4: Ma reggel elkezdődtek a tavaszi érettségik. Holnap is 25 fok közelében lesz a hőmérséklet. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Hétfőn reggel a magyar nyelv és irodalom írásbelivel elkezdődött a tavaszi érettségi időszak. A végzősök reggel 9 órától közép és emelt szinten adtak számot tudásukról. Az MTI azt írja, a középszintű feladatok között Jókai Mórral, Vas Alberttel és Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak a vizsgázók. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint magyar nyelv és irodalomból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten pedig több mint 2400-an vizsgáztak. Szombaton Erkély koncerten hirdette meg 2026-27-es évadát a Pécsi Nemzeti Színház. A teátrum a következő szezonban 13 premierrel, köztük két ős bemutatóval, valamint klasszikus és kortárs darabokkal is várja a közönséget. A következő évadban Pécset rendez Nina Kleflin, Juronics Tamás, Besenci Árpád és Bozsik Ivett is, de Vince János és Bagó Bertalan által rendezett előadást is láthat majd a közönség. Bővül a pécsi társulat is. Bartus Berci, Bayer Fruzsina, Stauróczki Éva és Xantusz Barbara is a Pécsi Nemzeti Színház csapatát erősíti majd. Május 4-től új menetrend szerint közlekednek a pécsi buszok. A Tükebusz tájékoztatása szerint az új menetrend június 19-ig marad érvényben. Számos járat közlekedése ritkul ebben az időszakban. A társaság azt is közölte, hogy az ipartelepi munkásjáratok, illetve az eleve alacsonyabb forgalmú vonalakon járó buszok menetrendje nem változott. Az aktualizált hétfőtől érvényes menetrend elérhető a Tükebusz hivatalos oldalán. Egyhetes közlekedésbiztonsági akció indult a hazai közutakon. A rendőrség vasárnapig a baranyai utakon is kiemelt ellenőrzést tart, amelynek fókuszában a nehéz tehergépkocsik és a buszok állnak. A május 10-éig tartó akcióban a vezetési és pihenőidő betartását, a veszélyes áruk szabályos szállítását ellenőrzik kiemeltem. A labdarúgó MB2 hétvégi fordulójában mind a két baranyai csapat győzni tudott. A HR-rend Kozár Mislen a Kecskemétet fogadta vasárnap, és 2-1-es győzelmet aratott. Ezzel a Kozár Mislen feljött a tabella 5. helyére. A Szent Lőrinc idegenben a Karcag vendégeként lépett pályára, és 1-0-ra győzte le ellenfelét. A csapat számára fontos volt ez a győzelem, így ugyanis a Szent Lőrinc elmozdult a kieső zónából, és jelenleg a 14. helyen áll a bajnokságban. 3 napon át aszfaltoznak Pécsett a Maléterpál úton, a Krisztina tér és az Enyezd utca közötti szakaszon. A munkák miatt teljes útzár érvényes a Maléterpál út szervízútja és a Krisztina téri jelzőlámpa közötti összekötő úton. Az 57-es út pécsi szakaszán aszfaltmarási munkákat végeznek, egy szakaszon a forgalom mindkét irányban csak egy sávon halad. Gázhálózati munkák miatt teljes útzárra kell számítani a Péter és a Bolygó utca egy-egy szakaszán. A meteorológusok előrejelzései szerint kedden nyugat felől már vastagabb fátyolfelhők érkezhetnek a Dunántúl fölé. Ezek szűrhetik a napsütést, számottevő csapadék ugyanakkor továbbra sem várható. Sokfelé élénk lesz a déli délnyugati szél, helyenként akár viharos lökések is kialakulhatnak. A kora reggeli órákban 10 fok körül alakul majd a hőmérséklet, napközben maximum 26 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Annyi, köszönöm szépen a friss hírek, információk, legközelebb pontosan 4 órakor a Besten, addig pedig szólnak a dalok megállás, megszakítás mentesen a 90-es évektől egészen napjainkig. A mikrofonnál a következő 3 órában H. Horváth László, akivel pedig kezdünk nem más, mint James Blunt.
0: 101.7 Best FM, a legjobb zenék.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM.
1: Hamarosan folytatom az időjárás legfrissebb híreivel, addig is várom a közlekedési információkat SMS-ben és Viberen keresztül. A számom este 6-30-as 889-107-es. Velünk lesz a folytatásban a Crystal, Alicia Keys, a Well Hello, illetve most a Black Machine a 90-es évekből, Sola Howji 92-ből.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Hamarosan folytatódik a zenei maraton, előtte viszont jönnek az időjárás legfrissebb hírei. Pécset most 23-24 fokot mérhetünk. Holnap is kitart a tavaszias, már-már nyárias idő, 26, akár 27-es csúcsokkal, viszont feltámad a szél. Szerdán majd kettős front érkezik, reggel 13, napközben 23 fokkal, 2-3 mm csapadékkal, és mindez maradni fog csütörtökön, pénteken és szombaton is. A kellemesebb időjárás vasárnap tér vissza 26-28-as csúcsokkal. Folytatódik a zenei maraton, jön majd a 90-es évekből a Soul to Soul, előtte itt a páros, Sean Paul Sasha-val közösen I'm Still in Love.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Május 4-e hétfő van, névnaposok a Flóriánok, valamint a Mónikák. Van három születésnaposunk is, 71 éves Piazza Dóra, amerikai színésznő és énekesnő, 56 éves Anger Zsolt színész, és 30 éves Varga Huszti Máté, szintén színész, akit legutóbb a Tanárban láthattunk. Hamarosan friss hírek és információk délután 4 órakor, előtte szól Nina Skydala, ez a Move Your Body a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: A zenei maraton hamarosan Szia slágerével folytatódik, előtte meghallgatjuk a legfrissebb híreket és információkat Incanitól, itt a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Eljött a jövő. Megérkezett az Elvitara, a Suzuki tisztán elektromos, összkerék meghajtású modellje. Minden terepen otthon érzi magát. Próbálja ki az Elvitarát a Suzuki Vargánál Kozár Michelinben. Kérjen időpontot most. facebook.com/Suzuki Varga.
3: Gasztrofesztivál és vásár május 9-én a Mobil kemencénél. Egy ízélményekkel teli nap a kültéri konyhák és kemencék világában. Kemencés kóstolófalatok, bemutatós ütések és borszfőzés. Regisztrálj Facebook oldalunkon. mobilkemence.xyz.
4: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
1: A Pécsi Nemzeti Színházban már látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, mely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. László Miklós finom, békebeli szerelmes meséje a 30-as évek nyüzsgő, de színpompásabb Budapestjére repít minket, ahol többek között találkozhatunk vágyakkal, reményekkel, pletykákkal, félreértésekkel, és fény derül két idegen titokzatos szerelmi levelezésére, akik egy véletlen folytán nagyon is közel kerülnek egymáshoz. Gasztrofesztivál és vásár május 9-én a Mobil kemencénél. Egy ízélményekkel teli nap a kültéri konyhák és a kemencék világában. Kemencés kóstolófalatok, bemutatós ütések és porszfűzés. Regisztráció a Facebookon, bővebb információ mobilkemence.xyz. Szerepcsere Bánfalvi Zoltánnal május 9-én szombaton este 6 órakor a Kodály Központban. A koncertmesterből zeneszerző, az egykori vezető karmesterből szólista, a zeneszerzőből pedig krónikás lesz a koncerten. Bővebb információ pfz.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsolnay Kulturális Negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét a filmekben láthattuk eddig. Mindemellett tartalmas előadások és meglepő információk is lesznek a helyszínen. Bővebb tájékoztatás www.japaneseclassic.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik majd, és több mint 50 eseményre várják a közönséget. És végül mozi, a pécsi Cinema Cityben már látható az Ördög Prádát visel második része. A filmmel kapcsolatban bővebb információ, illetve vetítési időpontok a Cinema City oldalán. Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
0: Kapcsoljuk a 0672-333-333-at. A Volántaxi közlekedési információi következnek a 101.7 Best FM-en.
5: Köszöntöm a rádió hallgatóit. Megkezdődtek a csatornafedelek cseréje a Pellérdi, a Rácvárosi és a Szigeti úton. A gázvezeték felújítás miatt forgalomkorlátozás van érvényben Péter és a Bolygó utcában. Vezessen körültekintően, figyeljenek egymásra. Kellemes napot kívánunk a Volántaxi csapata nevében.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
6: Már több mint 680 ezeren nyilatkoztak az 1% felajánlásáról. Holnap napos felhős időre számíthatunk. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Május 20-a a személyi jövedelemadó bevallási határideje, és eddig a napig lehet felajánlani adónk 1+1%-át egy civil szervezetnek, illetve egy vallási közösségnek. Az 1%-ok felajánlásáról eddig online 685 ezren nyilatkoztak, és az is látszik, hogy 190 ezren már megkezdték a kitöltést az ESJA felületén, ám még nem küldték be nyilatkozatukat, írja a NAV. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személyi jövedelemadójuk 1%-át. A kedvezményezettekhez így összesen 42 milliárd forint érkezett. Júniusban ismét nyílt napot tart a Holcim-Bükkösdi kőbányája. Az érdeklődők június 13-án, valamint június 15-e és 17-e között tekinthetik meg a kőbányát. Közben megismerkedhetnek a mészkő kitermelésének és feldolgozásának folyamatával, illetve a munkagépekkel. A részvétel regisztrációhoz kötött. A jelentkezésre június 5-éig van lehetőség, de érdemes gyorsnak lenni, mert tavaly rekordgyorsasággal teltek be a helyek. A bányalátogatás részleteiről a Holcim weboldalán lehet tájékozódni. Végéhez közelít a szorgalmi időszak. Hamarosan kezdődnek a tavaszi szemeszter vizsgái a Pécsi Tudományegyetemen. Az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont most is meghosszabbított nyitvatartással várja azokat, akik az esti vagy éjszakai órákban itt, csendes környezetben szeretnének elmélyedni a tanulásban. A Tudásközpont hétfőtől szombatig a rendes nyitvatartáson túl délután 6 óra és éjfél között a második emeleti tanulótérben várja a tanulni vágyókat. Vasárnaponként pedig délelőtt 10 és éjfél között lehet használni a területet. A hagyományos könyvtári szolgáltatások a meghosszabbított nyitvatartás óráiban szünetelnek. Vízhálózati munkák kezdődtek hétfőn Pécsetta tetjén. A szakemberek egy nagy átmérőjű termelővezetéken dolgoznak, a forrásház előtti területen új aknát alakítanak ki, melybe motoros tolózárat is beépítenek. Ennek köszönhetően a jövőben az üzemirányítók pontosabban tudják majd szabályozni, hogy mikor mennyi tetjei karsztvíz érkezzen a hálózatba. A kivitelezés során vízhiány nem várható, és a forgalmi rend sem változik a területen, de a forrásháznál lévő terület várható a július 10-éig nem használható parkolóként.
2: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
6: 3 napon át aszfaltoznak Pécsetta a Maléterpál úton, a Krisztina tér és az Enyezd utca közötti szakaszon. A munkák miatt teljes útzár érvényes a Maléterpál út szervízútja és a Krisztina téri jelzőlámpa közötti összekötő úton. Az 57-es út pécsi szakaszán aszfaltmarási munkákat végeznek, egy szakaszon a forgalom mindkét irányban csak egy sávon halad. Gázhálózati munkák miatt teljes útzárra kell számítani, a Péter és a Bolygó utca egy-egy szakaszán. A meteorológusok előrejelzései szerint kedden nyugat felől már vastagabb fátyolfelhők érkezhetnek a Dunántúl fölé. Ezek szűrhetik a napsütést, számottevő csapadék ugyanakkor továbbra sem várható. Sokfelé élénk lesz a déli délnyugati szél, helyenként akár viharos lökések is kialakulhatnak. A kora reggeli órákban 10 fok körül alakul majd a hőmérséklet, napközben maximum 26 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Annyi köszönöm szépen a friss hírek, információk legközelebb 5 órakor a Best FM-en, ahol hamarosan jönnek az adópercek Barlai Krisztinával, a NAV baranyai sajtóreferensével. Addig is szólnak a dalok, megállás, megszakítás mentesen érkezik többek között JT alias Justin Timberlake, a sort kezdi, szia! 101.7 Best FM.

0: 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt.
3: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma délután a papa meg a mama a csoda ladán hamar ért haza, és a

0: tehet a sejt?
1: Alakul a molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz? S miért rohanok úgy a Kárkár Luis? Ez az út hova jut? A hepe csupa hupa,

a legjobb zenék. Ez a 101 hit Best FM. Rövidesen folytatódik az Emei Maraton Gáspár Lacival, előtte viszont még mindig keresik a 11 éves eltűnt kisfiút, rózsavölgyi Leonardót. Egészen pontosan április 3-án otthonából egy vázsnoki lakásból idegen helyre távozott. A felkutatására tett rendőrintézkedések eddig nem vezettek eredményre. A fiú körülbelül 140-145 cm magas, a barna hajú, barna szemű. Eltűnésekor sportcipőt, valamint sötétkék melegítőszettet viselt. A komlai rendőrkapitányság kéri a hallgatókat, hogyha valaki látta a fiút, azt tegyen bejelentést, akár névtelensége megőrzése mellett is a 0680-555-111-es, vagy pedig a 112-es központi segélyhívó számon. Rövidesen jönnek az adópercek, előtte pedig zenél Bob Marley a Funkstead Deluxe-szal közösen, Sun is Shining a Best FM-en.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegy hét Best FM. Jönnek az adópercek, vendégem Barlai Krisztina, a NAV baranyai sajtóreferense. Talán kezdjünk azzal, hogy milyen kedvezményeket tartalmaz a bevallási tervezet.
1: A NAV által elkészített bevallási tervezetek csak azokat az adóalapkedvezményeket tartalmazzák, amiket az adózók évközben a munkáltatók felé tett adóelőleg nyilatkozataik révén érvényesítettek. Azoknak az adózóknak a tervezetében nem szerepelnek a kedvezmények, akik ezekről nem tettek adóelőleg nyilatkozatot a munkáltató vagy kifizető felé. Ebben az esetben sem vétel a kedvezmény, de az érvényesítéséhez a bevallási tervezetet ki kell egészíteni.
0: Milyen problémák merülnek fel a kedvezményekkel kapcsolatban?
1: Gyakori probléma az adóalap kedvezmények igénybevételénél, hogy az adózók jelentős része úgy tudja, hogy a munkáltatónak, kifizetőnek csak az év elején lehet adóelőleg nyilatkozatot tenni. Azonban évközben is tehető adóelőleg nyilatkozat, például ha egy kedvezmény igénybevételére élethelyzet változása miatt az év folyamán lesz jogosult az adózó, például gyermek születése vagy házasságkötés. Ha az adózó évközben megnyert adóalap kedvezményéről nem nyilatkozik a munkáltatójának vagy kifizetőjének, akkor azt a bevallásában tudja érvényesíteni.
0: Mikor kell módosítani a kedvezményhez kapcsolódó adóelőleg nyilatkozatot?
1: Gyakori hiba, amikor az év elején tett adóelőleg nyilatkozatot nem módosítja az adózó, annak ellenére, hogy valamely élethelyzetből adódóan egy kedvezmény már nem jár neki. Így előfordulhat a kedvezmények túlérvényesítése, és emiatt a bevallás benyújtásakor visszafizetési kötelezettség keletkezhet. Ilyen élethelyzetváltozás lehet például, ha a gyermek a tanulmányait befejezte, és rátekintettel a szülő már nem kap családi pótlékot. De ezt a munkáltatónak évközben nem jelzi, ezért a családi adóalapkedvezmény visszafizetési kötelezettsége keletkezhet.
0: És végül, mit jelent a folytatólagos adóelőleg nyilatkozat?
1: A jelenlegi szabályozás alapján a személyi kedvezményen és az első házasok kedvezményén túl folytatólagosan tehető adóelőleg nyilatkozat valamennyi anyákat érintő kedvezményre. Ezeket a munkáltató, illetve kifizető mindaddig érvényes nyilatkozatnak tekinti, amíg az adózó újabb nyilatkozatot nem tesz, vagy nem kéri a korábban tett nyilatkozatának a mellőzését. A családi adóalapkedvezmény és a családi járulékkedvezmény érvényesítéséhez továbbra is évente kell adóelőleg nyilatkozatot tenni. A témában tájékoztatás kérhető a 1819-es infovonalon, valamint bármelyik NAV ügyfélszolgálaton.
0: Krisztina, köszönöm szépen, már is folytatódik a zenei maraton, velünk lesz hamarosan Dante Tomás, előtte Berecki Zoli.

0: a legjobb zenék. Ez a 101.7 Best FM.
1: Közlekedési információ 30-as 889 101.7-es. Gábor írta nekem, hogy a 6-oson Mecseknádasd előtt kint van a Trafipax. Köszönöm szépen, további jó utat. Rövidesen hírek délután 5 órakor, előtte jön a The Beavers feldolgozása. Dübörög a ház a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Irány a tengeren túl jön majd Néó slágere Sexy Love Simmel. Előtte itt vannak a legfrissebb hírek és információk. Délután 5 órakor Ince Anna Máriától a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Eljött a jövő. Megérkezett az Elvitara, a Suzuki tisztán elektromos, összkerék meghajtású modellje. Minden terepen otthon érzi magát. Próbálja ki az Elvitarát a Suzuki Vargánál Kozár Michelinben. Kérjen időpontot most. facebook.com/Suzuki Varga.
3: Megérkezett a tavasz Pécsre, és vele együtt a friss ízek az I Love Pécs Caféba. Kóstold meg a különleges jeges kávékat, frissítő limonádékat és tavaszi kávé különlegességeket. Egy csipetnyi napsütéssel minden kocsban. Ha pedig szépen süt a nap, vár a hangulatos terasz. Egy kávé, egy beszélgetés, egy kis pécsi életérzés. I Love Pécs Café, ahol a tavasz mindig egy kicsit tovább tart. Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
4: Ma reggel elkezdődtek a tavaszi érettségik. Holnap is 25 fok közelében lesz a hőmérséklet. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Hétfőn reggel a magyar nyelv és irodalom írásbelivel elkezdődött a tavaszi érettségi időszak. A végzősök reggel 9 órától közép és emelt szinten adtak számot tudásukról. Az MTI azt írja, a középszintű feladatok között Jókai Mórral, Vas Alberttel és Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak a vizsgázók. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint magyar nyelv és irodalomból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten pedig több mint 2400-an vizsgáztak. Szombaton Erkély koncerten hirdette meg 2026-27-es évadát a Pécsi Nemzeti Színház. A teátrum a következő szezonban 13 premierrel, köztük két ős bemutatóval, valamint klasszikus és kortárs darabokkal is várja a közönséget. A következő évadban Pécset rendez Nina Kleflin, Juronics Tamás, Besenci Árpád és Bozsik Ivett is, de Vince János és Bagó Bertalan által rendezett előadást is láthat majd a közönség. Bővül a pécsi társulat is. Bartus Berci, Bayer Fruzsina, Stauróczki Éva és Xantusz Barbara is a Pécsi Nemzeti Színház csapatát erősíti majd. Május 4-től új menetrend szerint közlekednek a pécsi buszok. A Tükebusz tájékoztatása szerint az új menetrend június 19-éig marad érvényben. Számos járat közlekedése ritkul ebben az időszakban. A társaság azt is közölte, hogy az ipartelepi munkásjáratok, illetve az eleve alacsonyabb forgalmú vonalakon járó buszok menetrendje nem változott. Az aktualizált hétfőtől érvényes menetrend elérhető a Tükebusz hivatalos oldalán. Egy hetes közlekedésbiztonsági akció indult a hazai közutakon. A rendőrség vasárnapig a baranyai utakon is kiemelt ellenőrzést tart, amelynek fókuszában a nehéz tehergépkocsik és a buszok állnak. A május 10-éig tartó akcióban a vezetési és pihenőidő betartását, a veszélyes áruk szabályos szállítását ellenőrzik kiemeltem. A labdarúgó MB2 hétvégi fordulójában mind a két baranyai csapat győzni tudott. A HR-rend Kozár Michelin a Kecskemétet fogadta vasárnap, és 2-1-es győzelmet aratott. Ezzel a Kozár Michelin feljött a tabella 5. helyére. A Szentlőrinc idegenben a Karcag vendégeként lépett pályára, és 1-0-ra győzte le ellenfelét. A csapat számára fontos volt ez a győzelem, így ugyanis a Szentlőrinc elmozdult a kieső zónából, és jelenleg a 14. helyen áll a bajnokságban. 3 napon át aszfaltoznak Pécsett a Maléterpál úton, a Krisztina tér és az Enyezd utca közötti szakaszon. A munkák miatt teljes útzár érvényes a Maléterpál út szervízútja és a Krisztina téri jelzőlámpa közötti összekötő úton. Az 57-es út pécsi szakaszán aszfaltmarási munkákat végeznek, egy szakaszon a forgalom mindkét irányban csak egy sávon halad. Gázhálózati munkák miatt teljes útzárra kell számítani a Péter és a Bolygó utca egy-egy szakaszán. A meteorológusok előrejelzései szerint kedden nyugat felől már vastagabb fátyolfelhők érkezhetnek a Dunántúl fölé. Ezek szűrhetik a napsütést, számottevő csapadék ugyanakkor továbbra sem várható. Sokfelé élénk lesz a déli délnyugati szél, helyenként akár viharos lökések is kialakulhatnak. A kora reggeli órákban 10 fok körül alakul majd a hőmérséklet, napközben maximum 26 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Friss hírek, információk legközelebb 6-kor, Anivelet pedig találkozunk holnap 2-kor a Best FM-en, ahol jön már is több mint 20 perc zene, megállás, megszakítás mentesen. Romantikázunk majd a Tégdeddel, 93-ból szól a Babe, velünk lesz Charlie, míg a sort kezdi Néo, ez már a Sexy Love.
0: 101.7 Best FM.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM.
1: A szombati Pécskeféban vendégem volt Polics József, Komló polgármestere. A vele készült beszélgetés ismétlése következik.
2: Témánk, hogy pénteken, vagyis május 1-én nemzetiségi napot tartottak Komlón.
3: Komlón már mondhatom, hogy az elmúlt évtizedben hagyomány, hogy a munka ünnepén május 1-én nemzetiségi napot tartunk. Ennek keretében jelenleg a városunkban működő három nemzetiségi önkormányzat szervezi a programot önkormányzati háttérrel és a Kaptár Művelődési Központ dolgozóinak segítségével, és a német nemzetiség, a cigány nemzetiség és a horvát nemzetiség bemutatja kulturális programját, és ezzel is erősítjük a Magyarországon, hála Isten, jól működő nemzetiségi politikát. Komló városában mi békében, nyugalomban is egymást segítve élünk egymás mellett, és kiegészítjük egymás dolgait, és ezzel még nagyobb értéket teremtünk abba a közösségbe, ahol mindennapjainkat éljük. Én köszönöm a nemzetiségi önkormányzatoknak, hogy megszervezték ezt a napot. Köszönöm a Honismereti és Városszépítő Egyesületnek, hogy sosem felejti el azt a népi hagyományt, hogy május 1-én Városháztéren májusfa állítására kerül sor, és ezzel is tisztelgünk a városban élő hölgyek előtt. Én úgy gondolom, hogy jó idő volt, mindenki jól érezte magát, és egy nagyon tartalmas programmal gazdagodhattunk.
1: A héten voltak a ballagások, erről beszélgettem Polics Józseffel, Komló polgármesterével.
3: A héten megtörtént mind a három középfokú intézményünkben a ballagás. A május 1-i ilyen hétvégére való esése egy picit felborította a megszokott menetrendet, mert azért általában el szokták osztani péntek-szombatra a három intézmény a ballagását, de most kénytelen volt mindenki már április 30-án megtartani ballagási ünnepséget, mely a végzősöknek az egyik nagyon nagy ünnepe, és hála Istennek mind a három ballagáson, ha nem is végig, de ott tudtam lenni a fontos részeknél, és az elmúlt évtized gyakorlatának megfelelően az intézmény javaslatára polgármesteri elismerő okleveleket adtam át kiemelkedő tanulmányi munkáért, közösségi vagy éppen sport munkáért a javaslatok alapján, és jövő héten meg fognak kezdődni az érettségig. Én a végzős gyerekeknek mindig is azt tudom mondani, és ebben idén sincs változás, hogy először adjanak hálát a jó Istennek, hogy vannak a földön is, megszülettek, köszönjék meg a szüleiknek, nevelőiknek azt a segítséget, azt a munkát, amit kaptak tőlük, hogy eljutottak erre a mérföldkőre, az érettségihez pedig sok sikert kívánok nekik a továbbtanuláshoz, vagy a munkába álláshoz is hasonlókat, a mindennapi életben pedig nagyon jó egészséget és jó szerencsét kívánok.
1: Polgármester úr, köszönöm! A beszélgetés ismétlését követően folytatódik a zenei maraton irány a 90-es évek, itt a Push the Feeling-on, a Best FM-en.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM.
1: Hamarosan folytatódik a zenei maraton, most viszont jönnek az időjárás legfrissebb hírei. Holnap reggel 12, napközben 26 fokra érdemes számítani, és felünk marad majd a szél. Aztán szerdán és csütörtökön jönnek az áporok, zivatarok, nagyjából 3-6 mm esővel, széllel és 24-25 fokkal. Pénteken 23, szombaton pedig 20-22 fok lesz körülbelül, aztán visszatér a nyáriasabb időjárás vasárnap 26-28-as csúcsokkal. Az időjárás legfrissebb hírei után rövidesen folytatódik a zenei maraton. Irány a 90-es évek Animal Cannibals takarítónő 95-ből.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Gasztrofesztivál és vásár május 9-én a Mobil kemencénél. Egy ízélményekkel teli nap a kültéri konyhák és kemencék világában. Kemencés kóstolófalatok, bemutatósütések és borszfőzés. Regisztrálj Facebook oldalunkon. mobilkemence.xyz.
2: Kapcsoljuk a 0672 333 333-at. A Volantaxi közlekedési információi következnek a 101.7 Best FM-en.
4: Köszöntöm a rádió hallgatóit! Megkezdődtek a csatornafedelek cseréje a Pellérdi, a Rászvárosi és a Szigeti úton. A gázvezeték felújítás miatt forgalomkorlátozás van érvényben Péter és a Bolygó utcában. Vezessen körültekintően, figyeljenek egymásra! Kellemes napot kívánunk a Volantaxi csapata nevében!
2: Reklámot hallottak! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Bécs, Árnyas út.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: A Pécsi Nemzeti Színházban már látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, mely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. László Miklós finom, pékebeli szerelmes meséje, a 30-as évek nyüzsgő, színpompás a Budapestjére repít minket, ahol többek között találkozhatunk vágyakkal, reményekkel, pletykákkal, félreértésekkel, és fény derül két idegen, titokzatos szerelmi levelezésére, akik egy véletlen folytán nagyon is közel kerülnek egymáshoz. Gasztrofesztivál és vásár május 9-én a Mobil Kemencénél. Egy ízélményekkel teli nap a kültéri konyhák és a kemencék világában. Kemencés kóstolófalatok, bemutató sütések és porszfűzés. Regisztráció a Facebookon, bővebb információ mobilkemence.xyz. Szerepcsere Bánfalvi Zoltánnal május 9-én szombaton este 6 órakor a Kodály Központban. A koncertmesterből zeneszerző, az egykori vezető karmesterből szólista, a zeneszerzőből pedig krónikás lesz a koncerten. Bővebb információ pfz.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsolnai Kulturális Negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét a filmekben láthattuk eddig. Mindemellett tartalmas előadások és meglepő információk is lesznek a helyszínen. Bővebb tájékoztatás www.japaneseclassic.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik majd, és több mint 50 eseményre várják a közönséget. És végül mozi, a pécsi Cinema Cityben már látható az Ördög Prádát visel második része. A filmmel kapcsolatban bővebb információ, illetve vetítési időpontok a Cinema City oldalán. Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
4: Már sokan rendelkeztek az adójuk 1+1%-áról, rászoruló gyerekek kaptak szemüveget a Nemzetközi Gyerekmentő Szolgálattól, holnap este már lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Már 685 ezeren rendelkeztek az adójuk 1+1%-áról, a NAV ESZIA felületén pedig további 190 ezeren megkezdték a nyilatkozatok kitöltését, de még nem küldték be azokat. Van még erre idő, május 20-a a határidő. Tavaly több mint 2 millióan ajánlották fel az adójuk 1+1%-át, így összesen 42 milliárd forinttal segítették a civil szervezeteket, a vallási közösségeket és a Nemzeti Tehetségprogramot. Az 1+1%-okról egyébként a legegyszerűbben a NAV ESZIA felületén lehet nyilatkozni. Több mint 1000 rászoruló gyerek jutott szemüveghez a Nemzetközi Gyerekmentő Szolgálat segítségével. A szervezet még tavaly októberben indított adománygyűjtő programot, amelyen összesen 36 millió forint gyűlt össze. Ehhez a Gyerekmentő Szolgálat még 29 milliót tett hozzá, ebből az összegből pedig 95 óvodás és 904 iskolás gyereknek tudtak szemüveget venni, és két-két éves kicsinek is segítettek. Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben, ez derült ki a NÉBI és más hatóságok tavalyi ellenőrzéseiből. Ezek szerint extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma, ezt mondta rádiónknak Nagy Dániel, országos erdészeti főfelügyelő.
5: 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
4: Egy kirúgott alkalmazottat gyanúsítanak a patkányméreggel szennyezett bébi ételek ügyében. Osztrák lapértesülések szerint a 39 éves férfi a HIP bébi ételgyártó vállalatnál dolgozott, de februárban elbocsátották. Ezután állítólag 2 millió eurót követelt a cégtől. A zsaruló e-mailje alapján találták meg a rendőrök. A férfinak a gyanú szerint köze van ahhoz, hogy patkányméreg került az egyik sárgarépás burgonyás bébi ételbe. Jönnek a záporok. Holnap estig az ország nagy részén sokat süt majd a nap, és csak fátyol felhők lesznek az égen, de délután a Dunántúlon már beborul az ég, és este felé elszórtan lehetnek kisebb esők. Szerdán pedig borongósabb időre számíthatunk, és aznap bárhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. Hűvösebb viszont nem lesz. Ma éjszaka 6-13 fok várható, holnap napközben pedig 23-29 fokig melegszik a levegő, és szerdán is 23-28 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
6: Az erő legyen veled, may the force be with you. Hát ez az, amit egy tolmács annó rosszul fordított, és a may the force-ot azt úgy értette, hogy may the fourth. Na hát ezért a mai nap a nemzetközi Star Wars nap. Meg ráadásul még magyar érettségi is volt, hát arról meg nem is beszélve, hogy hétfő van, úgyhogy a mai Night Shift mivel mással is indulna, mint 120 percnyi Classic House-zal. 6-7-ig én Wild Boy, 7-től Lauer Christian. A lemez

gone, gone.

Take you a little higher. Listen to the music.

Nem elég, hogy amúgy is az Everything But The Girl énekesnőjének Tracy Thorn-nak a hangszínére kísértetiesen emlékeztető énekhangja van Karen Ramireznek. Ezt a kavarodást még megfejelte azzal is, hogy leges-leges kislemeze egy Everything But The Girl átdolgozás lett. Jön a Looking For Love, Classic House, egészen 8-ig itt a Best-en.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Két legfontosabb elérhetőségünk, ami hát igazából három, mert ugye a Best FM Night Shift profilunk Facebookon és Instán is fönt van. Na, szóval, hogy ez az egyik. A másik pedig a Mixcloud. Itt egy picit kutakodni kell minden egyes Night Shift lemezlovas után, mert hogy mindannyiunk ide tölti fel a korábbi mixeket. Van, aki gyorsabban, van, aki lassabban, van, aki már többet, van, aki már kevesebbet. Én személy szerint 150 korábbi Night Shift-es mixnél járok, úgyhogy ezeket bármikor vissza lehet hallgatni. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, keressétek ezt, és a mixek mellett természetesen megtaláljátok a tracklistákat is.

0: Szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Classic House-ból sohasem elég, úgyhogy micsoda mázli, hogy hétről hétre azért itt tudunk válogatni az elmúlt 20 év terméséből. De hát hetente viszont csak 120 perci időnk van arra, hogy ezekből a legjobbakból 260 percet ide rakjunk elétek. Ebből az első 60 perc már el is telt, úgyhogy jön a második etap. Lauer Krisztiáni lesz majd a főszerep, meg persze a legnagyobb Classic House zenéké és klubhimnuszoké a 90-es és a 2000-es évekből. A következő órában is, szóval gyors helyes és támadás, és aztán pár perc múlva innen folytatjuk tovább, senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Pécsi Nemzeti Színházban már látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, mely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. László Miklós finom, pékebeli szerelmes meséje, a 30-as évek nyüzsgő, színpompása Budapestjére repít minket, ahol többek között találkozhatunk vágyakkal, reményekkel, pletykákkal, félreértésekkel, és fény derül két idegen, titokzatos szerelmi levelezésére, akik egy véletlen folytán nagyon is közel kerülnek egymáshoz. Gasztrofesztivál és vásár május 9-én a Mobil Kemencénél. Egy ízélményekkel teli nap a kültéri konyhák és a kemencék világában. Kemencés kóstolófalatok, bemutató sütések és porszfőzés. Regisztráció a Facebookon, bővebb információ a mobilkemence.xyz. Szerepcsere Bánfalvi Zoltánnal május 9-én szombaton este 6 órakor a Kodály Központban. A koncertmesterből zeneszerző, az egykori vezető karmesterből szólista, a zeneszerzőből pedig Krónikás lesz a koncerten. Bővebb információ pfz.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsolnai Kulturális Negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét a filmekben láthattuk eddig. Mindemellett tartalmas előadások és meglepő információk is lesznek a helyszínen. Bővebb tájékoztatás www.japaneseclassic.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik majd, és több mint 50 eseményre várják a közönséget. És végül mozi, a pécsi Cinema City-ben már látható az Ördög Prádát visel második része. A filmmel kapcsolatban bővebb információ, illetve vetítési időpontok a Cinema City oldalán. Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Next FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Megvannak a jelöltek az országgyűlés alelnöki posztjaira, egyre több a gyerekeket érintő szexuális visszaélés az online térben, holnap már lehetnek kisebb záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Három alelnököt jelöl az országgyűlésbe a Tisza párt, ezt jelentette be a közösségi oldalán a leendő miniszterelnök. Magyar Péter posztja szerint Hallerné Nagy Anikó ügyvédet, Kőszegi Krisztián földrajz történelem szakos tanárt és Rák Rihárd jogászt javasolják. A Fidesz Vitályos Esztert, a volt kormány szóvivőt, a Kereszténydemokrata Néppárt Latorcai Csabát, a Mi Hazánk Mozgalom pedig Dúró Dórát jelölte az alelnöki pozícióra. Az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes, a Tisza párt balatonfüredi képviselője lesz, akit az alelnökökkel együtt szombaton az alakuló ülésen választanak majd meg. Újabb akciósorozatba kezdtek a fogyasztóvédők. A nyári ruházati termékeket és fehérneműket ellenőrzik, és nem csak a boltokban, jó néhány mintát laboratóriumban is megvizsgálnak. Arra kíváncsiak, hogy mindenben megfelelnek-e az előírásoknak, illetve arra, hogy a vevők megkapnak-e minden fontos és előírt tájékoztatást. Tavaly 120 áruból 22 bukott meg a teszteken. Egyre több a gyerekeket érintő szexuális visszaélés az interneten, legalábbis ez derült ki egy friss jelentésből. Eszerint az áldozatok többsége a 3-13 éves korosztályból kerül ki, ezért nagyon fontos, hogy a szülők tudatosan neveljék a gyereküket az okos eszközök használatára, ezt mondta rádiónknak Csalár Dorina, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság osztályvezetője.
2: 10-12 éves korban, amire érdemes odafigyelni, azok nyilván az applikációk, hogy milyen applikációkat használ a gyermek, kivel kommunikál, kivel csetel, kivel játszik. Viszont ahhoz, hogy a szülő ezeket az információkat megkapja a gyermektől, nagyon fontos az a bizalmi kapcsolat, amit jó esetben ugye a gyermek 10-12 éves korára már régen kiépített a szülő a gyermekkel. Úgyhogy mindig a bizalom és a kommunikáció az, ami megelőzés alapja lehet.
1: Előkerült a Budapesten eltűnt olasz zenész. Egy hazafelé tartó vonaton érte előt a családja, akik a rendőrökkel is közölték, hogy jól van. A 24 éves dobos május 1-én lépett fel Budapesten, de a koncert után nyoma veszett, és azóta nem tudtak róla semmit. A magyar rendőrök és még az Interpol is keresték. Végül ma sikerült a nyomára bukkanni, azt azonban nem tudni, hogy hol volt az elmúlt napokban. Felhősebb és még melegebb időnk lesz holnap. Estig az ország nagy részén sokat süt majd a nap, és csak kevés fátyol felhő lesz az égen, viszont délutántól délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon már néhány futózápor is előfordulhat, és a szél is megélénkül. Ma éjszaka 6-13 fok valószínű, holnap napközben pedig 23-29 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán még több felhő lesz felettünk, és kisebb záporok is kialakulhatnak, és aznap 23-28 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: A Shake Down is mindig az, akit mindig megemlítünk, ugye, hogy az egész komplett album tök jó volt, amikor ők ugye kijöttek. Igen. Az At Night alatt volt még a Drowsy With Hope, amit még igen, mi szerintem
4: pörgettünk. Az egy jó album volt.
3: Az egy nagyon jó album volt. Srácok.
4: Aztán ugye eltűntek.
3: Hát már is, én utána olvastam, hogy ezek tesók, te ezt tudtad?
4: Ne, azt nem
3: ezek
4: tudtam.
3: Ezek testvérek, képzeld el, egy svájci testvérpár, és a kettejük közül az egyik már úgy kiszállt a projektből, hogy már nem a zenével foglalkozik, de azért meg ott van a tesó mögött, ő csinálja a grafikákat, a fényképeket, a kicsi tourmenedzserség, kicsi ez az amaz, de a Shakedown az még mindig van, megy, él, létezik, igen, és csinálja igen. A fellépéseket.
4: Nem régeztem, hogy másfél évvel ezelőtt volt egy saját daluk, azt hiszem, hogy a Bootsy Collins-szal csináltak megint valami közöset.
3: Úgyhogy, és ezt is mindig elmondjuk, hogy azért...
4: Igen, ez jó volt,
3: folytathatnátok. Jó volt, és hát így azért megbocsátjuk a DJ Bobót, ugye? A svájciaknak. Hogy azért tudnak ők jó zenét is csinálni.
4: Na, DJ Bobó.
3: Hát tényleg, René Baumann, egyébként Pék, hogyha akarod tudni. Na, Lauer Krisztián, lesz játszók mögött, 8-i klasszikát itt a beszélni.
4: Szevasztok,
0: Best FM.

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.

0: Folytatás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Mixcloud, jó? A mixek továbbra is ott elérhetőek, ott visszahallgathatóak, nem letölthetőek.
2: Sajnos.
1: Jó, ez, de hát figyeljenek, megmondta Hajós András, és ha egészség legyen, meg térerő, és hogyha van térerő, meg akkor egy laptopotok, meg egy telefonotok, akkor bárhol el tudjátok érni a Mixcloudot, és bármikor vissza tudjátok hallgatni az összes Night Shift lemez lovas korábbi mixeit. Lauer Krisztián esetében ez a
2: mixcloud.com/DJ Lauer, vagy mixcloud.com/LauerMKanád. De van egy olyan oldalam is, ahonnan le lehet tölteni mixeket, ez a SoundCloud. Ugye a SoundCloudról lehet tölteni mixeket, a SoundCloud.com/DJ Lauer oldal.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Tavaly kezdtem el leginkább. Tavaly? Igen, azt hiszem tavaly. Azt a rossz szokásomat, hogy veszek koncertekre, aztán nem tudok eljönni.
2: És hát az viszont baj.
1: Volt ebből egy pár, igen, vagy hát túlnyomó részt, igen, mindig az van, hogy kis feleségemmel tervezünk, hogy ketten elmegyünk, és aztán valahogy mindig én csak egyedül jutok el oda. Na most ugyanez a helyzet a Fatboy Slimnek a buliával, hogy nekem van arra kettő jegyem. A négy napos nap valamelyikére, már nem is tudom, hogy melyikre vettem jegyet.
2: Hát az brutális lesz.
1: És hát amikor megvettem, akkor még nem is derültek ki azok a dolgok, amiket már azóta tudunk. Egyrészt amikor még megvettem, amikor csak 3 napos rendezvény volt, csak hát ugye igény volna rá, szokták mondani, úgyhogy egy negyedik napot is. Úgyhogy most úgy fog kinézni a július közepi hétvége, hogy csütörtök, péntek, szombat, vasárnap Fatboy Slim buli a Brightoni tengerparton. És hát olyan vendég lemezlovasokkal, vagy nem is tudom, warm-up szettekkel, mint például a most hallható Groove Armada. Ugye? Hát pont ugye, fél évvel, egy évvel ezelőtt, ettől teljesen függetlenül belefutottam egy-két ilyen frissebb YouTube-os felvételbe, szintén Groove Armada DJ szettet tolnak. Hát az agyadat eldobott.
2: Brutális lesz.
1: Na, úgyhogy Groove Armada és Grandma Funk, I See You Baby, Laura Christiana lemez játszok magát.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál Lauer.
1: Én értem, hogy ez a klasszikus, de azért amikor ezt hallod az Alicia Keys-től is, hogy most ez a Swedish House Mafia-val megcsinálta, azért na! Azért az is olyan, hogy azért na!
2: Igen!
1: Hello!
2: De na. Ez atya úristen!
1: Egy jó kis fájdalé, hát pont így a végére. Hát
2: de itt a Blia Remixben természetesen.
1: Mikorra? Máskorra? Lauer Krisztiának, hát megint köszönjük szépen ezt az időutazást.
2: Én köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Ezért jöttünk, ezért jövünk majd jövő hétfőn is, jó? Úgyhogy légy szíves, várunk vissza.
2: Sziasztok!
1: Hello!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Holnap a matek írásbelivel folytatódik az érettségi, nyáron jön a Rolling Stones új albuma, holnap is sok napsütés várható, és akár 29 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Rendben lezajlott ma a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi. Több mint 78 ezeren adtak számot a tudásukról emelt és középszinten. A szövegértési nyelvi feladatok után középszinten Vas Alberttel, Herceg Ferenccel és Jókai Morral kapcsolatos kérdésekre kellett válaszolni a fiataloknak, aztán Arany János egyik költeményét elemezhették. Emelt szinten pedig a műértelmezésben Vas István Levél a túlvilágra című műve szerepelt, ezután a Z-generáció olvasási szokásairól kellett reflektáló szöveget írniuk a diákoknak. Holnap a matematika írásbelivel folytatódik az érettségi. Elindult az idei szamóca szezon. A fóliás magyar eper már megjelent a boltokban és a piacokon, a szabadföldi termesztésből származó gyümölcs pedig május közepétől érik majd. Ezt mondta rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
2: Körülbelül 800 hektáron termeljük Magyarországon évente a szamócát. Sajnos a hideg, főleg a keleti ország részben idén is elkapta a magyar szamócát. Ezért hiába növekedett egy kicsit 4-5%-kal a termőterület. A tavalyi termés mennyiségre számítunk, az olyan 7000-7500 tonna körül lehetséges, de ez bőségesen elég arra az időszakra, amikor Magyarországon ugye a fogyasztás dömpingje van. Úgy gondoljuk, hogy körülbelül május közepére az import elfogy, és akkor már csak magyar szamóca van a piacon.
1: Tömegbe hajtott egy autós Lipcsében. Sajtóhírek szerint legalább ketten meghaltak, többen pedig megsérültek. Az első jelentések arról szólnak, hogy a baleset egy forgalmas bevásárló utcában történt, és rendőrök, mentők és tűzoltók dolgoznak még a helyszínen. Viszont több forrás is úgy tudja, hogy a rendőrök állítólag őrizetbe vették az elkövetőt. Új albumot jelentett meg nyáron a Rolling Stones, Idegen nyelvek lesz a címe, és ez lesz a legendás együttes 30. stúdióalbuma. Egyelőre csak a lemezborítóról posztoltak a zenekar tagjai, Mick Jagger a borító alsó, Ronnie Wood a középső részét osztotta meg, Keith Richard pedig a borító felső részét posztolta, mindegyik képen a zenészek arcának részletei láthatóak. Jönnek a záporok. Holnap estig az ország nagy részén sokat süt majd a nap, és csak fátyol felhők lesznek az égen, de délután a Dunántúlon már beborul az ég, és este felé elszórtan lehetnek kisebb esők. Szerdán pedig borongósabb időre számíthatunk, és aznap bárhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. Hűvösebb viszont nem lesz. Ma éjszaka 6-13 fok várható, holnap napközben pedig 23-29 fokig melegszik a levegő, és szerdán is 23-28 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: És azért azt se felejtsük el, hogy ma van Szent Flórián, a tűzoltók védőszentjének napja, vagyis gyakorlatilag a tűzoltók világnapja. Ennek ellenére mégsem tűzoltókat fogunk hozni a következő órában, hanem Németországba letelepedett egykori amerikai békefenntartókat. Ők alkották meg a C-blokkot, hamarosan jön majd a Time is Ticking Away.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM a legjobb zenék ma is, és holnap is egész nap. Tehát 0-24 óráig tilos megállni a Széchenyi téren, a Magyar Tudományos Akadémia előtti nagy parkolóban, valamint az épület előtti szervizúton rend.

Best FM a legjobb zenék. Tavaly ezen a napon, május 4-én Celebration elnevezésű világkörüli turné az lezárásaként ingyenes koncertet adott Madonna a Rio-i Copacabana Beach-en, úgyhogy nem csoda, hogy 1,6 millió ember volt rá kíváncsi, akik 4 kilométer hosszan foglalták el a tengerpartot. Jön a 4 Minutes itt a Best FM.

Best of a legjobb zenék. A tavalyi szezon hatalmas sikere után nem is volt kérdés, hogy 2026-ra is leigazolja Ibiza top klubja, a Universe, David Guettát. Úgyhogy június 19-től egészen október 2-áig minden pénteken ő nyomja majd Galactic Circus elnevezésű party sorozatát, ahol hát garantált lesz a brutális látvány, a hangzás és a persze sztár vendégek, na meg a legnagyobb David Guetta slágerek, mint például ez. Just a little more love, ez jön már is itt a Best of.

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: Lodfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel. Új

Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Ne felejtsünk el nyilatkozni az adónk 1+1%-áról. Egy kirúgott alkalmazott tehetett patkánymérget a BB ételekbe. Holnap estétől jönnek a záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Már 685 ezeren rendelkeztek az adójuk 1+1%-áról, a NAV ESZIA felületén pedig további 190 ezeren megkezdték a nyilatkozatok kitöltését, de még nem küldték be azokat. Van még erre idő, május 20-a a határidő. Tavaly több mint 2 millióan ajánlották fel az adójuk 1+1%-át, így összesen 42 milliárd forinttal segítették a civil szervezeteket, a vallási közösségeket és a Nemzeti Tehetségprogramot. Az 1+1%-okról egyébként a legegyszerűbben a NAV ESZIA felületén lehet nyilatkozni. Több mint 1000 rászoruló gyerek jutott szemüveghez a Nemzetközi Gyerekmentő Szolgálat segítségével. A szervezet még tavaly októberben indított adománygyűjtő programot, amelyen összesen 36 millió forint gyűlt össze. Ehhez a gyerekmentő szolgálat még 29 milliót tett hozzá, ebből az összegből pedig 95 óvodás és 904 iskolás gyereknek tudtak szemüveget venni, és két-két éves kicsinek is segítettek. Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben, ez derült ki a NÉBIH és más hatóságok tavalyi ellenőrzéseiből. Ezek szerint extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma, ezt mondta rádiónknak Nagy Dániel, országos erdészeti főfelügyelő.
2: 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el, ezt ilyenkor önkormányzatokon keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
1: Egy kirúgott alkalmazottat gyanúsítanak a patkányméreggel szennyezett bébi ételek ügyében. Osztrák lapértesülések szerint a 39 éves férfi a HIP bébi ételgyártó vállalatnál dolgozott, de februárban elbocsátották. Ezután állítólag 2 millió eurót követelt a cégtől. A zsaruló e-mailje alapján találták meg a rendőrök, a férfinak a gyanú szerint köze van ahhoz, hogy patkányméreg került az egyik sárgarépás burgonyás bébi ételbe. Felhősebb és még melegebb időnk lesz holnap. Estig az ország nagy részén sokat süt majd a nap, és csak kevés fátyol felhő lesz az égen, viszont délutántól délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon már néhány futózápor is előfordulhat, és a szél is megélénkül. Ma éjszaka 6-13 fok valószínű, holnap napközben pedig 23-29 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán még több felhő lesz felettünk, és kisebb záporok is kialakulhatnak, és aznap 23-28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Az összes kontinenst érinteni fogjuk a következő 60 percben. Megyünk majd Amerikába az American Boynak és Estelle-nek köszönhetően. Aztán Ausztráliát a Madison Avenue fogja képviselni a Who the Hell Are You-ról. És hogyha úgy veszünk, akkor Afrika kétszer is lesz. Egyszer Carl Wolfnak köszönhetően, egyszer pedig Vez jóvoltából. Az Alané is érkezik hamarosan.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Ez a Night Shift White Boy-jal. A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este. My girl,

lesz majd, hogy legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is megbocsátani.

Best FM a legjobb zenék, habár az idei esztendőben leginkább Amerikára fókuszál turné a keretein belül. A pletykák szerint 27-ben hát megint visszatér Európába Lionel Richie, úgyhogy aki kihagyta volna a múltkori fantasztikus budapesti koncertet, lehet, hogy lesz majd lehetősége rá bepótolni. Jön a Just For You itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, pont úgy, mint leges-legelső kislemezüknél, a Don't Call Me Baby-nél, a most érkezőnél is a sampling technikát használta a Madison Avenue. Vernon Birch 1979-es Get Up című dalából olvastak ki részleteket, és így hozták össze ezt a dalt. Who the hell are you? Jön a Madison Avenue.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megvannak a jelöltek az országgyűlés alelnöki posztjaira, a nyári ruhákat ellenőrzik a fogyasztóvédők, holnap is nyárias időnk lesz, de este felé már lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Három alelnököt jelöl az országgyűlésbe a Tisza párt. Ezt jelentette be a közösségi oldalán a leendő miniszterelnök. Magyar Péter posztja szerint Hallerné Nagy Anikó ügyvédet, Kőszegi Krisztián földrajz történelem szakos tanárt és Rák Rihárd jogászt javasolják. A Fidesz Vitályos Esztert, a volt kormány szóvivőt, a kereszténydemokrata néppárt Latorcai Csabát, a Mi Hazánk mozgalom pedig Dúró Dórát jelölte az alelnöki pozícióra. Az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes, a Tisza párt balatonfüredi képviselője lesz, aki az alelnökökkel együtt szombaton az alakuló ülésen választanak majd meg. A jövőben nem használhatják a mobiljukat a gyalogosok a zebrákon és a vasúti átjáróknál, ez szerepel az új KRESZ szabályokban. A szakértők szerint, ha kötelezővé teszik ezt, akkor megelőzhetőek lesznek azok a balesetek, amelyek a gyalogosok figyelmetlensége miatt történnek. Sok városban már ma is járdákra festett piktogramok figyelmeztetik a gyalogosokat az átkelőkre, ennek ellenére sokan közlekednek úgy, hogy fel sem néznek a telefonjukból, ez pedig baleset és életveszélyes. Újabb akciósorozatba kezdtek a fogyasztóvédők. A nyári ruházati termékeket és fehérneműket ellenőrzik, és nem csak a boltokban, jó néhány mintát laboratóriumban is megvizsgálnak. Arra kíváncsiak, hogy mindenben megfelelnek-e az előírásoknak, illetve arra, hogy a vevők megkapnak-e minden fontos és előírt tájékoztatást. Tavaly 120 áruból 22 bukott meg a teszteken. Egyre több a gyerekeket érintő szexuális visszaélés az interneten, legalábbis ez derült ki egy friss jelentésből. Eszerint az áldozatok többsége a 3-13 éves korosztályból kerül ki, ezért nagyon fontos, hogy a szülők tudatosan neveljék a gyereküket az okos eszközök használatára, ezt mondta rádiónknak Csalár Dorina, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság osztályvezetője.
2: 10-12 éves korban, amire érdemes odafigyelni, hogy milyen applikációkat használ a gyermek, kivel csetel, kivel játszik. Viszont ahhoz, hogy a szülő ezeket az információkat megkapja a gyermektől, nagyon fontos az a bizalmi kapcsolat, amit jó esetben ugye a gyermek 10-12 éves korára már régen kiépített a szülő a gyermekkel. Úgyhogy itt mindig a bizalom és a kommunikáció az, ami a megelőzés alapja lehet.
1: Jönnek a záporok. Holnap estig az ország nagy részén sokat süt majd a nap, és csak fátyol felhők lesznek az égen, de délután a Dunántúlon már beborul az ég, és este felé elszórtan lehetnek kisebb esők. Szerdán pedig borongósabb időre számíthatunk, és aznap bárhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. Hűvösebb viszont nem lesz. Ma éjszaka 6-13 fok várható, holnap napközben pedig 23-29 fokig melegszik a levegő, és szerdán is 23-28 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Pár perccel ezelőtt szólt az Afrika, a következő órában pedig jön majd a Füllet forró nyár Gáspár Lacitól, illetve a Feel the Rain a Compact Discótól, úgyhogy lehet, hogy az előttünk álló órában most hát tényleg igazságot kell tenni és elmondani, hogy mire is várhatunk időjárás tekintetében a következő napokban. Shaggy, Rick Rock, It Wasn't Me, ezzel indulunk.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zené. Best FM.
5: Yo man. Yo. Open up man.
6: Yo, what you want man?
5: My girl just caught me.
6: You made her catch you?
5: I don't know how I let this happen.
6: But who?
5: The girl next door, you know? I don't know what to do.
6: Say it wasn't you.
5: All right.

Best FM a legjobb zenék legelső albumának legelső kislemeze rögtön a Billboard 100-as listájának élén nyitott 27 évvel ezelőtt, 99. május 4-én, és hát azóta tudjuk jól, hogy ki is az a Jennifer Lopez. A Love Don't Cost a Thing érkezik most tőle itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék annyira gyönyörűen belesimultak abba a hangzásba és abba a hullámba, amit az olaszok és a franciák hoztak az ezredforduló környékén, hogy nagyon sokáig mindenki azt hitte, hogy a Deep Swing is egy olasz csapat, mert hogy ráadásul Európában egy olasz kiadó kezdte terjeszteni ezt a kislemezt, de nem, egy Los Angeles-i duóról van szó, Eric Wickmanről és James Donaldsonról. Jön a Deep Swing, és az én The Music itt a Best FM.
1: I got the love in the music, I got soul.

Best FM a legjobb zene karrierje elején, azzal turnézott mindenhol, és azzal próbálta meg felépíteni bűnöző imidzsét, hogy Akon azt hangoztatta magáról, hogy korábban ő egy autótolvaj banda feje volt. Aztán 2008-ban egy újságíró rövidke nyomozás után kiderítette, hogy semmiféle ilyen nem történt. Illegális fegyverviselés miatt egyszer kapott 3 év felfüggesztette, de ennyi. Szóval Akon korán sem annyira dangerous, mint ahogy szeretél magáról híresztelni.

Yeah. Best FM a legjobb zenék a korábban tett jóslatok hosszú távon. Úgy néz ki, hogy mégsem voltak annyira pontatlanok, mint ahogy azt szokták mondani maguk a meteorológusok is, hogy azért a hosszú távú előrejelzésekben nem lehet bízni. Amit két héttel ezelőtt megjósoltak a következő napra, az jelenleg is úgy néz ki, hogy igaz lesz. Vagyis 26-28 fokos nappali maximum, és majd szerda magasságában némi

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: 50 Centnek van több hektárnyi ingatlanja Louisianában. Van egy pezsgő, konyak és égetett szeszes ital cége is. Ezen kívül még egy optikai startupba is befektetett. Szóval tényleg mindennel foglalkozik, egyedül cukorkaboltja nincs, mégis most a Candy Shop-pal érkezik.
1: Ez a Night Shift a Best

0: Best FM a legjobb zené. 2007-ben arra az újságírói kérdésre, mely szerint valaha újból összeáll-e a Savage Garden, a zenekar egyik tagja, Darren Hayes azt mondta, hogy én már korábban is azt mondtam, hogy csak akkor áll össze újból a zenekar, hogyha ez lenne a rák ellenszere. Szerintem ezt vehetjük egy határozott nemnek.
1: Jön a Truly Madly Deeply, itt a Best

Best FM, a legjobb zenék, természetesen mára is van születésnaposunk. 56 évvel ezelőtt született Gregory Aiuto néven Michiganben, az az úriember, aki aztán, amikor később már a zenélés felé fordult, egy picit hangzatosabb művésznevet választott magának, és hát nem csak a most érkeződő New Radicals zenekart köszönhetjük neki, hanem például Sophie Alice Baxter Murder on the Dance Floor című slágerét is. Isten éltesse Greg Alexander, you know you get what you give it the best time.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék, aki

Best FM a legjobb zenék, hát akkor ezennel ezt a hetet megnyitottak, a mai napot viszont lezártnak tekintem. Ennyi volt már a Night Shift, ennyi volt a hétfő. Holnap kedd, ami két dolog miatt is fontos. Egyrészt a funky arcok örülhetnek, 6-tól 8-ig funkit fogunk majd mixelni hangyával. Másrészt pedig kedves érettségizők, holnap a matekhoz nagyon-nagyon sok sikert kívánok. Meg egy kalappal, meg mindent, amit ilyenkor szoktak. Gwen Stefani, Akonnal és a The Sweet Escape-el, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen